Amikor részeg volt, akkor volt a haverom. Amikor én részeg voltam, akkor voltam a haverja. Nem, mindegy, az előzmény nem érdekes. Tudod, mit mondod? Kapitalizmus haldoklik. Érdekelve vagy? Te jó Isten! Szívesen megijednék úgy, mint te. Azt mondja, hogy kapitalizmus haldoklik, képzeld el. Ja. Lázár elvtárs kint volt Japánban, tudod? Tárgyalni. Ennek ez is olyan. Hát tényleg kint volt. Nem kell jajgatni, visszajött. Kézeddel, televízió is adta, te is láthattad, a vonat 210 kilométeres sebességgel ment. Meg jött is. Pontosan. Naponta többször. És nem csak a lejtőn, amelyre mi megyünk, arra is, kézeddel. Most azt nem értem, hogy ilyen sebességnél hogy lehet látni, hogy mi haldoklik, meg mi nem. Hát ez gondoljál bele. Nem? Én nem akarom itt keverni a kártyát, de Vác, Budapest. 40 kilométer. 800 óra vonaton. Az ott nem haldoklik. Az már döglött, tudod? 800 óra vonaton. Viszont Budapest-Vác az rövidebb. Mert ott visznek. Kérdez el! Ja. 800 óra vonaton Vác-Budapest. 1800 valahányban arra ment az első vonat. Ugyanezen a sinen. Csak gyorsabban, mert lóhúzta, tudod? Ahogy mondom, és a gőz ment rá a ló seggire, az üminyába. Hát persze, hogy gyorsabban megy. Ja. Magyar álom vasutak. Jaj? Ezt nem szabad mondani. Kitűnő barátom, Mester Ákos. Egyforma koponyánk van. Kívül. Neki belül valamivel több van, mert napköziben bezárták olvasni. Kenyéren és vízen. Úszni meg nem tud a szerencsétlen. Szóval Mester Ákos barátom arra volt kíváncsi a hírháttérben, hogy mi van a gazdasági rendőrséggel. Hiszen pont egy gazdasági rendőrtől akarta megtudni. Hát miért nem tőlem kérdezte, én megmondom. Gazdasági rendőrség jelentem, föl van szerelve. Lázár Eltás a gazdasági rendőrségnek Japánból, tudod, mit hozott? Ferde szemet. Tudod? Mint ha ezzel múlna. Szóval Mester Ákos arra volt kíváncsi, mi van a gazdasági rendőrséggel, aztán meg arra volt kíváncsi, hogy mi van a postával. Én meg arra vagyok kíváncsi, hogy mi van a Mester Ákossal. Hát de nem. Közel ment az érdeklődéshez. Hát van? Itt mellettem megáll, kinek 5 perc alatt éveket okosodott volna. Hát. Így van ez, gyerekek. Nem érdekel. Haldoklik. Arovat szemétetves munkás elnyomó anyját. Haldoklik a tetves kapitalizmus. Azt hiszem a káposztától lehet. Na minek? Haldoklik karolta. Én kérlek szépen nyáron, már nem dicsekvésben mondom. Isten bizony nem tartlak föl. Mert te engem marhára, ad ezzel. Hol lehetnék már?

képzeld el, ott nem lennék. Na, szóval, képzeld el, turistaként kint voltam nyáron Westbe. Nem Ostbe, Westbe. Bementem a bankbe, illetve a bankba. Be akartam váltani forintot, de még mindig rajtam röhögnek. Azt mondja, a pénztáros csaj, azt mondja... Szóval az hamzik, ez űrzavar. Szóval mi ez, matrica? Akkor meg miért nem ragad? Oldoklik. Azért nagy francok vagyunk ám mi is, te. Egy haldoklótól kölcsön kérni. Hát ez nem jó. Bele rokkantam. Na, na, ne tüntess, csak tapsolj. Az egy másik műsor. Majd szólok, ha fölvesszük. Na kérlek. Haldoklik. Kinek adod vissza? Most mondd meg őszintén. Se rokona, se boldog őse. Én lennék olyan boldog, mint amilyen boldog őse. Az biztos. Jajon. Na, te meg bemerevettél. Mi van? Haragszik a vendég úr? Na, akkor lehet valami beosztásod, nem? Tudod mit? Ne haragudj, old meg. Azért tartunk. Ez ilyen egyszerű. Egyébként, tessék, fajtás, tessék, vitatkozzunk. Nincs igazam, tessék, győzd meg, megihatod. Szomjan halsz, az biztos. Amikor még odafő nem tudták, hogy nálunk tervgazdálkodás van, mi már akkor tudtuk. Na most, ott szóltak a biológiának, és annyi káposztát küldtek vecsésre, hogy rajtuk rohadt, tudod? Mert az állam nem vette át, mert szerződésen volt az, hogy tudod, mit veszek át? Addig kuglizza, azt jelenti. És az egész káposzta rajtuk rohadt, tudod? Olyan büdös van azóta vecsésed, hogy ott tartják a Görényfesztivált. Bizony, ahogy mondom. Sőt, kérlek szépen, nyugati országokból jönnek vendéggörények. Csereüdültetésre, kérlek szépen. Mert náluk ilyen nincs, ott a káposztát megeszik, tudod? Vagy a múlt esék, sok volt a paprika, érted? Akkor meg azt nem vették át. Most vegyél paprikát, érted? Most mi a sok? A krumpli. Től mennyi krumplink van, gyerekem? A sinek között Vácnál nem sinikő van, hanem Ella. Érted? És tudod mi, nem értek, dögöljek meg te. Hát egy furcsa hely ám te ez az egész Kárpátia-medence. Tudod, az az igazság, hogy amikor valamink van, nem tudunk vele mit kezdeni, beledöglünk, érted? A semmit már beosztjuk. Volt probléma a szénnel? Nem volt. Szén. Ugye? Na most a paraszt az nem hülye, negye felejtsd. A paraszt az paraszt. Mit fog csinálni jövőre, az a nasszony? Számtele van sprével, látod? Azt mondja, asszony, tudod, hogy ültessük el a krumplit? Fordítva. Lefele nőjön, tudod? Hát, ha másik oldalon tudnak vele mit kezdeni. Nincs más megoldás, kérlek szépen. Dururururú, még egy koncert, avan, atu.

0: Előadják Nádas György és Kern András.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Engedjék meg, hogy bemutassam kedves hallgatóinknak André Babicsot, a neves tőzsdegurút és jótevőt.
2: Köszöntöm Önöket.
1: Ön ma már dúsgazdag ember, kastélya van Fertődön, Gödöllön és a Loire völgyében. Munkácsik, csontvárik, vaszarik sorakoznak, Rolls Royce, Ferrari, Porsche áll a ház előtt. Az istálokban angol telivérek, de ugye nem így kezdte ön?
2: Nem, talán meglepő lesz a válaszom. Nem.
1: Beavatna minket a pénzcsinálás nemes művészetébe?
2: Nem szívesen. A legfontosabb a hideg ész, a tiszta fej, valamint gyorsnak kell lenni, mint a villám, de megfontoltnak, mint egy indiai elefánt. Egy pillanat. Kicsoda? Jelcin, megint berúgol? Mennyi az OTP? Akkor sürgősen adjátok el az alakerámiát is. Hol is tartottam? Na igen, az is lényeges, hogy az embernek meglegyen a nyugodt hátországa, ahova bármikor visszavonulhat, feltöltődni egy kis kerti lugas, vízcsobogás, madarak, főleg pacsirták. Megbocsánat. Mi van a Richter Gedeon? Ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajj Jó, az nem létezik, szabaduljatok meg tőle valahogy. Igen.
1: Szeretnénk, mint embert is megismerni.
2: Igen, itt vagyok.
1: Mi úgy hallottuk, hogy kizárólag mozeli borokat iszik, viszkit is, csak olyat, amelyet legalább 12 évig cseri hordóban érleltek, azon kívül kedveli a szarvasgombát, a homárt pedig külön repülőgéppel hozatja a Rivieráról. Igaz ez?
2: Túlzás, csupán helikopterrel. Fontosak ezek az apróságok, hogy egy percre se lankadjon az ember összpontosító képessége, de a legfontosabb az alumínium ipari részvényeknek az a fajta, bocsánat, elnézést. Mit? Vegyetek egészen, igen, az egészen. Novemberi dollárt és márciusi búzát. Áprilisi fradit, azt nem. Nem, akkor vegyetek fel Lombardot. Már nem adnak? Az lehetetlen. Kidobom az egész bandát. Mehetnek vissza a TSZ-be anyagbeszerzőnek. Oké.
1: Okay. Elnézést kérdezem, mondják, hogy zenében kizárólag a klasszikusokat kedveli.
2: Igen, főként Purcell, Palestrinát, Handel, Bach fugáit és tokkátait, és természetesen Verditől a Lombardokat. Megnyugta! Egy olyan esti... Az Isten! Na te szemét! És most mi lesz? Értem. Akkor adjátok el a Primagázt, a Filaxiát, az Aranypókot, a Bonbon Hemingway-t, a Kékkuti ásványvizet, a fenének kell a gyereknek, Rolex az óvodába. Igen, a rózsadombot is. Az egészet. Az oroszlánokat, portást, kutyát, Petrofort, minden.
1: Elnézést kérek, megszakítom, de mi van, hogyha rövid távon vesztességek érik az ember?
2: Semmi, ez bele van kalkulálva. Egyszer fenn, egyszer le, ez a legérdekesebb az egészben.
1: No, de, hogy...
2: Mert az ember... Jó, lehúzom róla. A jegygyűrűt is, bundát, bugyit, bundabugyit, minden. Micsoda? Nem veszik be a rakéta porszívót, de hiszen dupla porzsák van hozzá. Alig használtuk, én magam cseréltem hófehér nylon-ingére a katowicei piacon.
1: Ne haragudjon, úgy látom, hogy valami probléma van, talán akkor nem zavarnék.
2: Ugyan, semmiség az egész, de ha gondolja.
1: A viszontlátásra a legjobbakat kívánom én.
2: Viszontlátásra. Mondja, addig is nem hívna meg egy szimplára ide a szemközti bisztróba.

0: Dibus Attila zeneszerző vagyok, 100%-osan magyar, Isten kegyelméből. Amit írok, a zene, az is 100%-osan magyar.
1: 100%-os magyar zene, a Merci Rádió hullámhosszán.
0: Hallgassátok szeretettel.
2: Piros, fehér, zöld.
3: Szervusz, Gyurikám, szervusz. Elmondok mindjárt mindent.
4: Gyurikám, azon töprengtem, hogy milyen új világrekorddal öregbíthetném kishazám hírnevét. Aztán olvastam a Guinness könyvbe, hogy egy spanyol férfi Juan Anya Kinya, aki 24 ezer helybéli lakos éjjelzése virágeső fanfárszó kíséretében 14 másodperc alatt felállította. Mármint az új rekordot, ugye? Szóval 14 másodperc alatt tudott testőrt hívni telefonútján, képzeld el. És gyakran járok haza én is éjszaka, elhatároztam, hogy megdöntöm a testőrhívás világrekordját.
5: Itt most,
4: ebben a pillanatban nekivágok. Kérem, önöket maradjanak csendbe, és nézzék az óráikat, mert 14 másodperc ugye a világrekord.
5: Van önöknél óra?
4: Igen,
5: tessék mérni akkor majd az időt.
4: De csöndbe kell maradni, mert nagyon koncentrál. Egy picit izgulok azért, megmondom, nézd, remeg a kezem. Na, akkor fogjam. 1, 2, 3, jó, gyorsan tárcsázok.
5: Óra indul.
4: Halló, Buldog Kft.? Milyen gyorsan küldenek testőt az Operett Színházba?

0: kalapok, ütök! Tessék, ki a munkatárgya? Elnézést, ki a munkatárgya? Ki a munkatárgya?
1: Maradjunk, maradjunk!
0: Nehogy lemenjek! Tiszteltem, Szilágyi úr, tiszteltem! Önt kell megvédeni, Szilágyi úr?
2: Nem.
0: Igen, ma semmi pénzé nem vállalnám, csak azért.
3: Viszont minden jót kívánok. Élete első jó kimenetele volt. Mi újság van?
4: Hát engem kellene megvédeni, ugye nagyon félek. Igen. A sötétben.
3: Nem csodálom. Ezzel a fejjel mondjuk azért ez. De nagy kaland lehet kimenni az utcára ezzel a fazonnal. Nagy kaland lehet.
4: Miért? Most jöttem a fodrásztól.
3: Igen? Látom, zárva volt. Látom, zárva volt. Ütök, vágok, rugok, harapok, csipek.
4: Jó.
3: Mi újság? Ki a munkatárgya?
4: Én lennék. Szóval igen? Bemutatkozom, Ihos vagyok.
3: Kicsoda?
4: Ihos.
3: Üdvözlöm, Mohos úr. Üdvözlöm. Csak nem maga az, aki a tévében ilyen kis kendőt szokott a fejre tenni.
4: De én.
3: Maga az? Igen. Óriási. Kár volt levenni. Előnyösebb volt.
4: Na most az ajánlatuk szerint...
3: Mi újság?
4: Szóval az ajánlatuk szerint, ugye... Igen. Szóval ajánlatuk szerint ön a legbátrabb és leggyorsabb testőr, ugye?
3: Abszolút. Mindenkit leverek, mindenkit. Bantu négert a mocsárláz. Mindenkit leverek. Egyedül a Dodót nem, mondjuk őt tényleg nem verem le.
4: Miért az ki?
3: Én vagyok. Én most.
4: Hát egyébként
3: ütök, vágok, csipek,
4: nem azért mondom, ha... de én is járok a fitness klubba.
3: Hát tényleg?
4: Szóval... Igen.
3: Inkább a Loch Ness klubba tessék. Jobb lenne az.
4: Látom, ön mi sportember, ugye?
3: Abszolút, Mohos úr, abszolút!
4: Sportember.
3: Mohos úr, gyeplabda bajnokságot tettem 4 ízbe, Mohos úr.
4: Mivel?
3: Fűnyíróval, Mohos úr, az.
4: De most idefény, Dodó úr.
3: Mi újság van, Mohos úr? Ütök, vágok, azért... csipek, rugok, harapok.
4: Nem feltűnő ebbe szerelésbe azért, hogy az utcán járni
3: Mohos úr, meg... mi a problémája vele? Átázom magam.
4: Igen?
3: Igen, múltkor egy állatkereskedőt védtem, Mohos úr. Na hát! Olyat még nem látok. Üszőnek öltöztem be, Mohos úr, üszőnek. Annyira jól sikerült, másnap bevaggoníroztak exportbe engem. Annyira jó.
4: Igen, meg is értem. Na most, ön beszél nyelveket?
3: Abszolút, Mohos úr, angol, teljesen.
4: Milyen fokon?
3: Siófokon, odáig jutottam el. Tovább ebben engedtek el engem.
4: Hogy fog engem megvédeni?
3: Nagyon jó kérdés, Mohos úr. Futni tud maga?
4: Igen, tudok.
3: Akkor könnyen, Mohos úr.
4: De... Mondjuk, van önné gázspré?
3: Micsoda, mondjuk?
4: Gázspré.
3: Milyen hülyeséget kérdezett? Egész gáz tűzhelyt hurcolok magam. Főzni akar, Mohos úr?
4: Nem, akkor mutassa Marok fegyverét. Hát csak egy pillantást vetnék rá, úgy.
3: Huncu gyerek magam, Mohos úr. Hát azért itt azért ennyi ember előtt. Nézd a Mohos úr, csak annyit mondanék róla, hogy nem egy ilyen mozsárágyú, mondjuk, nem. Inkább talán olyan kis parittya. Az inkább.
4: Na jó, de azért gondolom, hogy hát bunyózni csak tud, bunyózni.
3: Mohos úr, hetekig jártam le karate klubba, Mohos úr.
4: Edzeni?
3: Nem, villanyszerelni, Mohos úr. Az volt akkor a munkám, hogy ütök, vágok, csipek, rúgok.
4: Jó, rendben van.
3: Jöjjön, beinduljak.
4: De a fegyverekkel jó bánik, azt látom, ugye jó bánik. Fegyverekkel jó bánik.
3: Igen. Utkó farkast jöttem, Mohos úr.
4: Igazi farkast is. Haza is vitte?
3: Nem tudtam.
4: Miért?
3: Kizavartak az állatkertből, az volt az igazság. Na, el még eltaláltam, de aztán ki kellett.
4: Dodó úr, most önnek mi a szakmája, az igazi szakmája?
3: Közlekedésben dolgoztam, Mohos úr, effektíva a közlekedés. Egy kis probléma volt tényleg, hogy az általam vezetett jármű összes ajtaját nyitva hagytam, ez mondjuk probléma volt.
4: És mi volt a jármű? Busz?
3: Tenger alatt járó, Mohos úr, tenger. Az nem sikerült annyira.
4: Dodó úr, volt már olyan meleg helyzetben? Szóval meleg helyzetben értesz, hogy...
3: Mohos úr, ne viccelje már vele. Ide hallgasson. Egyszer védtem egy embert, érti? És 5 ember előugrott a sötétből. 5 ember ráugrott.
4: De gondolom, hogy beavatkozom.
3: Nem, Mohos úr, nem avatkozom.
4: Miért nem?
3: Hát gondoltam, 5-en csak elbírnak vele, ugye? Hát azért... Minek?
4: Na de Dodó úr, azért ön már volt életveszélybe, gondolom.
3: Abszolút, Mohos úr.
4: Életveszélybe.
3: Úgy, 3 ember betört a lakásomba, Mohos úr, effektíve.
4: És nem fél tőlük?
3: Nem, egyáltalán nem.
4: Hogy csinálta?
3: Nem voltam otthon, ez az igazság. Nem voltam otthon, Mohos úr. Ütök, vágok, csipek, rugok, harapok.
4: Jó, Dodó úr.
3: Ki a munkatárgya?
4: A felesége, ő mit szól a szakmájához?
3: Szakmabeli, szintén.
4: Igen, ő is testőr.
3: Testőr,
4: Mohos úr. Szép, csinos.
3: Csinos, megmondom magam, fekete nő, gyönyörű, fekete a haja, szeme, körme, fogai, minden, fekete. Most 50x75-ös mérete van.
4: Ez a csípője?
3: Nem, ez a lábfeje, mohosul. Mint a Na Yeti most... olyan mohosul, ilyet nem látott.
4: Most ugye az önök KFT-je háromszoros védelmet ígér.
3: Igen, mohosul.
4: Mi ez a háromszoros védelem?
3: Én, a Gyula és a Lottó, a Tóltottó. Így vagyunk hatan, mohosul, így vagyunk.
4: Na tehát most ide figyelj, tegyünk egy próbát,
3: jó? Tegyünk, mohosul,
4: tegyünk egy próbát. Tessz. Mondjuk feljönne egy férfi a nézőtérről, és lekenne nekem egy baromi nagy pofon.
3: Mohosul, feltűnném az akkumulját, ezt tényleg
4: igen. is, mohosul. És ha lekenne még egyet...
3: Másik akkumulját föltűnném, mohosul, ezt tényleg.
4: És ha lekenne egy harmadikat is, akkor mit tenne?
3: Azt mondanám magát, mohosul, szaladjon el nagyon hamar, mert magát baromira meg fogják vezni.
1: Mi a hasonlóság a motoros fűrész és a tanga bugyi között? Tehát ezt azok tudják értékelni ezt a történetet, amelyet csak egy bevezető jelleggel gondolok így intravénásan, akik valamifajta erdészeti és faipari szakismeretekkel rendelkeznek, tehát a motoros fűrész, illetve az erotika barátai, azok sokan vannak, tehát mi a hasonlóság, kérdezem ismét, a motoros fűrész és a tanga bugyi között? Egy rossz mozdulat, és két ujjat megy a b***ába. Na. Hölgyeim és uraim, én nem azért vagyok itt, hogy... Nem azért vagyok itt, hogy öncélúan szórakoztassam önöket, hanem... Az a kedves megbízatás jutott osztályrészemül, hogy ebben a mai kabaréban, amely igyekszik valamifajta keresztmetszetet adni a kabaré legutóbbi éveinek történetéből, beszélgessek Hofi Gézával, aki telefonvonalban van, aki személyesen nem tudott eljönni, de úgy gondolom, hogy hall minket. Jól gondolom én ezt, Hofi Géza?
2: Hát először is nagy tisztelettel jó reggelt kívánok.
1: Igen!
2: A közönségnek millió-millió puszi. A másik az, hogy mindenféle fal, duma helyett jóisten áldjon meg, és a kitüntetésedhez gratulálok. Tudom, milyen érzés, mert én már mindent megkaptam.
1: Nagyon szépen köszönjük!
2: Na most azt szeretném gyorsan mondani, hogy én ismerem a jogaimat, és csak az ügyvédem jelenlétében vagyok hajlandó beszélni. Hallottam ezt a fűrész kétujjas
1: tangaurat. Igen.
2: Kérlek szépen, nekem elég volt az, hogy a fiatalkorúakat megrontom. Na most ebben én nem szívesen vennék részt, mert hallom, hogy valami Wurlitzer dolog is van, mégpedig csoportosan elkövetett kitüntetés.
1: Igen.
2: Majd gondold el, hát szóval nyugodt öregséget szeretnék.
1: Értelek, hát pedig ennek a kitüntetésnek ugye már te is részese vagy. Ne vedd a magánéletedben való vájkálódásnak, de hadd kérdezzem meg, hogy miért nem tudtál ma eljönni.
2: Mert nem akartam.
1: Igen, hát...
2: Igen. Szépen. Pedig ezért a tanga bugyére el kellett volna menni, mert... Tudtam, az alapismereteimben benn volt ez a dolog, csak én nem kapcsoltam össze a fűrésszel.
1: Hát ez egy elég lényeges hiány ebben az esetben. Egyébként most, hogy ezt a választ adtad, az a nevezetes történet jutott az eszembe, amikor néhány évvel ezelőtt behaladtam a Frega sörözőbe, akkor még az kevés számú, ilyen érdekesebben kialakított söröző közé tartozott, és mint ismert vendéglátóipari kekec, megkérdeztem a csapostól, hogy uram, mennyi itt egy sör? Mire rám nézett, azt mondta, nevetni fog fél liter. Úgyhogy Hofi Gézától most egy kicsit hasonló választ kaptunk arra a kérdésre, hogy miért nem jött el. Tartózkodási helyed az publikus?
2: Kérlek szépen, Kicsit távolabb vagyok a körfűrésztől, és közelebb a tangabugyihoz.
1: De finoman rámozdulsz a tangabugyira?
2: Kérlek szépen, az én koromban már nem szabad mozdulni.
1: Na minden esetre, ahogy a beszélgetésünk halad, úgy tűnik, hogy ez a vicc ez kivághatatlan lesz a továbbiakban. Úgyhogy köszönöm neked, mert...
2: Ha mit gondolsz, miért mondtam?
1: Igen, aranyos vagy. Na akkor egy átmozgató jellegű...
2: Ez olyan, mint a Richard Burton.
1: Most akartam kérdezni! Most akartam
2: akkor várjál,
1: kérdezni!
2: Én nem mondtam. Mit akartál mondani, Sanyika?
1: Hogy van-e valami élményed Richard Burton-nel kapcsolatban?
2: Kérlek szépen... Sose felejtem el, részegen mentünk haza Richard Burton és én.
1: Hol? Bocsánat, csak itt a közösség nevet és nem hallom.
2: Részegen.
1: Azt értettem.
2: Hogy hol?
1: Igen.
2: Hát elég, ha arra emlékszem, hogy részegen, nem hogy hol.
5: Kicsit még izgulok, mert először a Júlcsa, ha bejössz a villanygyárba. Ezer voltot vezetek a te picsádba, lesz is abba adóvevő generátor. Júlcsa, Lakihegy lesz a picsádból, lesz is abba adóvevő generátor. Júlcsa, Lakihegy lesz a picsádból, meg generátor. Köszönöm szépen!
6: Hát, hölgyeim és uraim, megmondom úgy, ahogy van. Nagyon unom most már azt, hogy állandóan nekem megmagyarázzák a magyar futballt. Most már elég. Elég most már. Hát ilyen volt a bulgár-magyar, mondták, hogy igen, most már a fiúk ugye készülnek, aztán felkészülnek, megint. Nekem hagyjanak békén, hagyjanak. Volt a jugó-magyar, hogy igen, azt mondta Vitrai. Na ugye, most már ugye a labdával még nem találkoztak, az rendben van, de most már legalább ugye nem fáradnak el, meg most már úgy akarnak menni, meg ilyeneket. Hát, hagyjanak engem békén. Nyugodtan készüljenek fel, amikor készen vannak, szóljanak, megnézzük, ugye? Csak, hát nem, de kérem... Szóval... Na most... Egyébként kérem, ez nincs rendjén, hogy nem foglalkoznak például a felkészülés időszakában mondjuk a hegedűs birkózó világbajnokkal. Nem mondták, hogy na a hegedűs, haha, már megette a spenótot, bizony? Aztán majd fel... Nem mondták. Bemondták, hogy hegedűs világbajnok. Szabatokká verte a világot két vállal. Ezzel meg ezzel így vége, de egész így. Ha nem, akkor például ott van a másik, a Gyarmati Andrea. Őróla sem mondták, hogy jaj, az Andrea, kérem, hajzik, hanem most készül fel, már egymaga veszi fel a fürdőruháját. Nem mondták. Nem, meg hogy jaj, már bele mer menni a medencébe. Idáig. Nem, azt mondták Gyarmati Andrea, ideje Európa csúcs. Tehát felkészült, világos, nem? Nem kell mindig megmagyarázni, mindig ez a futball. Pedig mi valamikor nem tudtunk ám focizni, idősebbek emlékeznek rá, aranycsapat. Ajjaj, bizony, ho-ho-ho-ho. Úgy, ahogy mondom, hát nem a bulgár-magyar volt, az biztos. Egyébként, kérem, a bulgár-magyar az egy ilyen KGST mérkőzés volt. Persze! Igen, most döntötték el, hogy mostantól kezdve a bulgárok fognak futballozni, és a magyarok termelik a karalábét. Persze! Ugyan mondom! Már csak azért, mert kérem, a magyar fiúk kitűnően fognak tudni majd palántázni. Persze, így falábbal, így a idénbe. Bele a lukba a palántát. Na kérem, a televízió ezt a bulgár-magyar teszt ozsonna helyett adta, hogy legyünk túl rajta, és este adták a, azt hiszem a Real Madrid volt meg egy másik csapat, mert egymaga nem játszott, ugye? Az is oda volt téve szépen, abban is egy volt, ami érdekes volt, és magyar, a riporter. Hát, azt mondja a riporter, valami Hentóról volt szó, a Real játékos, azt mondja, hát, ez a Hentó, milyen jól mozog, pedig már 38 éves és 43 esztendős. Most még csak azt kéne átszámítani, kérem, hogy egy esztendő az hány év, hogy mégis, hogy tudjam ugye, hogy hol tartunk. Hát szóval már elnézést. Na szóval térünk vissza, kérem, az aranycsapatra. Hát idősebbek, mondom, emlékeznek rá. Egyik alkalommal volt Svájc-Magyarország, fél idő 2-0 Svájc javára, végeredmény 4-2. Ide. Hogy csinálták? Hát körülbelül amennyire emlékszem. Jön ki a csapat a pályára, előjött a puskás, megy elő, ott meg kinn a szélékérem a kispadon üdögelt a sebes Guszti bácsi, aki újabban most megint felfedeztek. Most megint ért hozzá? Eddig ménen? Ó, de meredek. Na mindegy, mondom tovább. Szóval, jönnek ki a fiúk a pályára, azt mondja a puskás Guszti bácsinak, hogy Guszti bácsi, kérem valami kis pénzt, ha lehetne kapni, hogy az ember itten kimelegszik minden, meg aztán csak jönne egy málnára, ugye? Nincsen pénz? Na nincs, nincs. Svájc-Magyarország meccs kezdődik, támadnak a dokszájék. Ugyan mondom, 1-0. Azt mondja a puskás, nézem a Guszti bácsát, ezek berúgják. Hát ember az ilyen, már ne haragudjon itt vendégségben, ugye? Aztán meg vacsora, meg minden, már ne haragudjon. Nincs még mindig pénz? Na nincs, nincs. Egyébként valamelyik alkalommal, szóval most a nyári balatoni műsorban mondom ezt a szöveget, és ennél a résznél egy néző, a nézőtéről így felszólt a színpadra, ilyen sportoló fejű, illetve, hoppá, ilyen futballista fejű, sportoló, összekeverem mindig ez a két fogalmat. Szóval így felszólt, nyugodtan, kivárom, nyugodtan. Szóval kérdeljük el, így felszólt, azt mondja, hogy igen, mert ma sincs pénz. Hát mondom, akkor válaszolunk már neki, ugye. Ne haragudjon, hogy a szavába vágok. Mondom neki, tud úszni? Nem tudta, mire megy ki a játék, azt mondja, nem. És ha megfizetem? Több kérdésem nincs. Na szóval, érjük a csapatra, pénz nincs, ugye? Na, dokszájék is csoráz, 2. Azt mondja erre a Grosics, azt mondja Grosics, nincs, de pedig itt álltam. Hogy ment ez be? Én még ilyet nem láttam. Megint csak a puskás, Guszti bácsi, nincs még mindig pénz? Nem lehetne kölcsön kérni addig valakit? Na nem, nem. Szünet. Második fél idő, jön neki megint a fiúk, új brillantin, minden szépen bedobva. Az a módja neki, jöttek ki, megint a puskás, Guszti bácsi, nincs még mindig pénz? Erre Guszti bácsi mondja, hogy erre a többieknek mondja a puskás, hogy kérem, a taktikai megbeszélés ez volt. És mindegyik értette. A rég volt, a, nem ez, az, hogy értik, persze. Szóval, amikor ez kérem, itt elhangzott, ez, akkor azt mondja, Bosik Cucu, trikotás. Hát ez nem. Nem kúnyból mondtam, nem kúnyolódásból. Igen, van üzlete, igen, ilyen gyapjú kereskedések. Kérem, meg is érdemli, higgyék el nekem. Ha rajtam múlna, én a Bosiknak adnám az egész Váci utca mindkét oldalát végig. Közepít meg ezeknek söpörni. Félre. Ott kérem, legalább ugye, legalább tudnának mire támaszkodni söprés közben így rá a nyelire, mert itt már csupa sebb szegénykéimnek, itt már nincsen gatya korca, semmi se. Átveszem a kezem, már elzsibbad, meg le is fagyott, ebben mondom tovább. Szóval, azt mondja ezután, azt mondja Bozsik Cucu, hogy hoppá, és a labda oda ráragadt a lábára. Ezt hogy csinálta? Pedig futballista, nem értem, na mindegy. Ott a labda a lábán, kérem a szélső, a pupos, a budai, az meg ki volt ugye a szélén, a szélső hol legyen? A szélén, ugye? Keresik, mert ott van, na, ott volt ki. Azt mondja a budai így magának, hogy még megfázom, futni kéne. Úgy is csinál, elindult úgy arra, ki volt neki gyelőve az útja Grétával, azt mondja erre a Bozsi, mind, de ott meg fut valaki. De ezt nem ám 3 méterű vette észre, hogy ne. Falu túlsó végig volt. Akkor még messze láttak. Miért? Menjen meg, teljesen elmentem, visszajövök már. Hánálok, ezt ne felejtsem el. Szóval, egyébként a kós majd visszajöhetne, kérem, ezt a padlót meg kell fordítani, mert a Hofi a másik oldalán van, mert... Na mindegy, most már nem érdekel most. Szóval, hú, hagytuk abba, ugye igen? Szóval, azt, hogy fut a budai, azt mondja a Bozsi, mész. A labda megmondta, hogy merre van a budai. Így, na, jön a labda, budainak futás közben ide. Nem oda, nem oda, ide. Mert ide kell, miért menjen máshová, és rapa. Na, itt a labda budai előtt, ilyen magasan körülbelül, azt mondja budai a labdának, hogy ne pattogj. És nem pattogott. Gondoljon bele? Mi volt Szófiában, meg mindenhol, azt mondja, lestopollak mindjárt, várjál, már egy kicsikén már, hát hagyjam már, kér, ebbe fáradtak bele. Kérem, úgy, hogy mondom, egy néző még be is kiáltotta nekik, hogy szúrd ki, mert addig pattog. És erre nem jönnek rá maguktól, erre maguktól. Na mindegy, szóval, budai elfut, egészen lement a Kornelev társi, na azt mondja, akkor most beadom. Be is adta, nem a kapu mögé, nem a fél pályára, akkor ez még nem volt divat. Ez valami új dolog, nem értek hozzá. Na mindegy, beadta, kérem, a gyerhez kellett beadni. Na a gyernél ott átogált a kocsis, az egybenyakú. Azt mondja a kocsis, hogy tirararari, mennyi az idő? Azt mondja, fél öt, most kell érkezni a mentesítő labdának. Na mindegy, felugrom. Na kérem, kocsis felugrott, volt neki egy trükkje, mindig ennyivel ment följebb, mint a többiek. Miért? Flancból biztos. Na mindegy. Szóval kocsis fent van, süt a nap, jó idő van, minden. Le se jött. Jön ám a labda, ide a kocsis feje elé, ide. Azt mondja a kocsis magának, hogy te Sanyi, ez a labda. Azt mondja utána, hogy az, és gól. De. És már győztünk is. Szóval, és kérem, ennek ma már nyoma nincsen, nyoma. Persze én kérem, tudni kell én a labdarúgásban változást. Persze, kihetném a meccselet a fiúknak, hogy na, uraim, amelyik megsértődik, sértődjön meg, uraimat mondanék. Hát, ha megérdemlik, nem? Többet se. Szóval, uraim, aki a meccs alatt nem fut szívvel, lélekkel, nem kell a labda felé, nem, amerre ő gondolja, lejtőnek, árnyékba, egy helyen, ahogy tetszik, de legalább egy picikét fusson. Na, aki nem fut szívvel, lélekkel, az hétfőtől kezdve sóbánya. Én kérem, nem mondom, hogy lenne aranycsapat, nem. De só, annyi lenne. Aj. De hogy

0: szép jó estét kívánok! Kérem szépen, való igaz, nyilván önök is emlékeznek rá, hogy levitték békába szegény időseket, hogy ha kell, ha nem énekelni, muszáj volt, mert akkor hova lesz a népdalgyűjtés? A szereposztás a következő. A riporter, dr. Ihos József, agyérsebész és népdalgyűjtő, magam volnék Juliska néni, de még itt nincs vége, miután én osztottam szerepet, adtam egy másikat is magamnak, és Demeter bácsi is én vagyok. A színhely valahol Magyarországon, bejön a riporter.
1: Jó napot kívánok, Juliska néni!
2: Adjon a jóisten, kerüljön már bejebb, rettentő húzott van! Jöjjön befelem a kutya is, begyűl!
1: A rádiótól vagyok.
2: Mi a rosszabbat, tudnak annyit mondani rajtad, azért adtam, hogy cseréljenek elemet. Már 3 hete hoztok van.
1: De én a Magyar Rádiótól vagyok.
2: Hát ez se orosz rádió volt, várja ki a nehézség. Videó tomtom volt, benne 2 elem, elkajtobojtált az uram, nem tudom.
1: Juliska néni, drága, én a Budapesti Magyar Rádiótól vagyok, és én vagyok.
2: Értesse, jó Isten, Budapesti Magyar Rádió. Melyikből van a Kalipszós búvan, vagy a Danubiusos, vagy melyikből van?
1: Én vagyok a Béla.
2: Jaj, de meg fiatalodott. Mellik a Börtök Béla.
1: Nem a Bartók, a másik Béla.
2: Jaj, a szakállas volt a Kodeink Zoltán, azt ismertem.
1: Juliska néni, én a gyűjtés miatt vagyok, a gyűjtés miatt.
2: A gyűjtés miatt van? Hát akkor nem utogasson, üljön le a kemencepatkára, azt vegye elő, mi serjét. Öregapám mesélte, valamikor ott ült Dózsa György is.
3: Meg is égették. Úgy megégették, mint a szódás a vargát.
1: Lovát.
3: Hát úgy hitták a lovát vargát. A papagájot meg bodrinak. Ez egy ilyen család volt.
1: Drága Demeter bácsi, én tulajdonképpen a Patkó Bandi miatt jöttem. Tudnának-e énekelni valami betyárnót?
2: Jaj, tudnék én, hagyja már az embert, a szél ütött a szakabóka. Én tudok egy nagyon... A szép nóta.
1: Halljuk, Juliska.
2: Ösmerem a melódiát.
1: Halljuk.
2: A vén Európa. A büszke
1: nők.
2: Elhiszen kifele, mert ha magára rántok még 3-4 szoknyát, sebe tudok énekelni.
1: Juliska, én nem ilyenre gondoltuk, hanem
2: régi... Elfigyelte magát, elveresedett a feje. Hát nem maga előtt öltözök, hát jó ember.
1: Régi betyárdalokra gondoltam, a Patkó Bandiról, Juliska néni.
2: Na, kelljemen fán vén ember, nézze oda, ott heverészik egész napokon.
3: Hát, felkelnék, én csak rajtam ül a riporter.
1: Bocsánat,
3: hát,
1: bocsánat.
3: Támadjon már fel rólam, jó ember.
1: Ne tessék haragudni, drága Demeter bácsi. Egyébként honnan, vagy hogyan kapta a nevét Demeter bácsi?
3: Hogy? Bal kézzel egy lakodalomba.
1: Ezt hogy értsem?
3: Nézeteltérítésem volt egy emberre, azt akkor én azt bal kézzel megüttem. Akkor faragták ezt a rímet, meg a fejfáját. De Demeter, Demeter, pofon után, Demeter, Demeter. Hát így volt.
1: Hát a lakodalomról jut eszembe, tudna-e nekünk mondani valami régi szép betyáros mondást?
2: Azt a betyár helytenségt a világon!
1: Demeter
2: bácsi. Habitjár mindenség, mert olyat fog
1: fontos. Demeter bácsi, a patkó bandiról mondja nekünk egy ilyen betyáros.
2: Haj, azt nagyon. Rózsa Sándor paripája vagyok, én a zsebembe kocka cukrot hordok, én. Hagyjam, másikot mondok. Mikor Rózsa Sándor, ha felül a hátára.
1: Hátára.
2: A hátára. Kinek a ház? Hát a hátáról se tudja. Így van a nóta. Összevonja a szemöldök itt magára.
1: Összevonja?
2: Úgy, mint Bónár Gyurka teljesség. Összevonja.
1: Demeter bácsi, az Isten szerelmére kérem,
2: mikor
1: inkább...
2: Mikor Rózsa Sándor felugrott a toronyba.
1: Drága Demeter bácsi, most a Patkó Bandiról, ha lehetne inkább valami...
2: Adja már a vénembert, már nem teljesen normális az. Én tudok egyet... Azt ott, mink a dörzsölőbe énekeltük. Jány voltam.
1: Hallgatsz.
2: Nem volt olyan régen,
1: na?
2: De annál régebben.
4: Rózsa Sándor három zsebit kutassa, Zsandár Pisti tömlött ajtót mutassa. De a Rózsa Sándor beesett a hodályba, az édesanyám még dagadt a bal lába.
1: Drága Juliska néni. Drága Juliska néni, mi a Patkó Bandiról szeretnénk, ez nagyon szép, de Patkó Bandiról lett.
3: No, én mondok egyet, a Vénaszom már reggel beolajozta magát, azt gondolom. Én egyre emlékezek, aztot az én öregapám énekelte, de csak egy alkalomkor évente, mikor a szamár csikót körmölte.
1: Halljuk.
3: Igen, szomorú volt, de nagyon forsistos volt.
1: Halljuk végre, halljuk
3: akkor. Az egy valóságos egy nóta volt. Én akkor a rádión keresztül üzenek az én komámnak Balmazújvárosba. Hallgass meg ezt, Lacikám, mert igen szép fiatalságunkra emlékezelte vissza. A budai gőzfürdőbe Rózsa Sándor még fogott egy katonát. De van egy másik is, aztat még régebben tanultam a Levente oktatónktól. Az egy derék, egy egyenes, jellemes ember volt. Rózsa Sándor 9 macskát könykedett. Vagy ott volt egy másik. Rózsa Sándor megaludt a köcsögbe.
1: Demeter bácsi.
3: Volt egy újabb verziója ennek, azt, hogy gyűjtők, azt is, hogy gyűjtők hoznak, annak elénekel. Rózsa Sándor beszorult a zetorba. Ha majd rájön.
1: Demeter bácsi,
3: telik befalasz a logja, cseréje kifele már.
1: Demeter bácsi, mondok valamit.
3: Na mondj.
1: Hagyjuk most a Rózsa Sándort, hagyjuk most a Patkóban, itt inkább valami nagyon szép, régi, igaz, népi bölcseletet, valami tanulságosat. Tudnál
3: olyat,
1: nekünk?
3: Hát segítsen, kezdj el maga, azt én meg ma folytatom.
1: Na jó, hát valami nagyon szépet mondjuk, így szólna, hogy na akkor Patkó Bandiról most itt van, azt mondja azt.
3: Az összeset tudom.
1: Azt mondja, Patkó, na figyeljen akkor rám, Patkó Bandi fényes nappal.
3: Emlékezek erre.
1: Na megvan.
3: Rózsa Sándor bejakadt az ostorba. Rózsa Sándor bejakadt az ostorba.
1: Ezt hallottuk már, drága Demeter bácsi, akkor most tényleg vagyunk, akkor ne legyen se Patkó, se
3: Rózsa. Az édesanyám elveszett a kabátja.
1: Demeter bácsi, mondok valamit magának. Egy népi... Egy népi megfigyelés, egy népi bölcselet, valami ilyesmiről szeretnék hallani. Van-e ilyen szép dala, amiben ilyesmit esetleg föl lehetne lelni?
3: Olyat mondok, kiegyenesedik az orsaja. Na. Eztet meg vasáros neménybe küldöm gyermekkori cimborámnak, kalapos Palkónak. Palkó, figyelj, ott emlékezel a múlt ifjúságra. Be van kapcsolva?
1: Be van.
3: Erigyen el onnan tőle, mert lezárja.

0: Egy olyat mondok, amit még az öreg apám se tudott.
1: Na, halljuk, halljuk ezt.
0: Bölgött a tehén, megmondta, milyen idő lesz. Elesett a kecske, azt is megmondta, mennyi lesz az adója. Én másikat mondok. Olyan népi igazság van benne, elalszik a lámpája.
1: Nem baj, csak halljuk végre már, drága Demeter bácsi.
0: De mikor elindul a vonat, az állomás még ott marad.

Schöder Klubban Aranyosi Péter, Csenki Attila és Felméri Péter. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Kovács András Péter.

jó estét kívánunk itt a Schöder Club 23. adásában. Én Kovács András Péter vagyok, ismét sapkában. Ha ennyire jó lesz a hangulat, mint a bejövetelnél, akkor lesz stage diving. Jó? Tehát, hogy így egy felhevült pillanatban a közönség közé fogom vetni magamat. Annyit kérek, majd azt a szívószálat tessék onnan elvenni. Illetve te majd a nyakadra vigyázzál. Az ilyen legdurvább stage diving, amit el tudnék képzelni, az Halász Jutka koncert egyébként. Tehát, hogy így Jutka néni kibontja a haját, belehevül egy almaszózba, bevetődik, és döbben 4 évesek meg szétnyílnak előttem. Jutka néni, hát nem ezt szoktuk meg. Hogy egy Lagzi Lajcsi koncertre, így doing, doing, doing. Hogy először csak egy trombita, és utána... Na, úgyhogy ezt tudom ígérni. Egyébként egy nagy Halász Jutka rajongó voltam gyerekkoromban. Kár, hogy akkor nem voltak ilyen férfi magazinok, de... Hát, most meg már annyira nem érdekel, de... Tényleg őszinte tisztelője vagyok Halász Juditnak. Ő régen nagyon nagy rímekkel tudott dolgozni. Tehát ez a csiribiri csiribiri zapszalma, négy csillag, kösz alszalma. Tiszta sor. A mai jelenségekkel egy kicsit nehezebb dolga lenne. Tehát, hogy így mi rímel arra, hogy csiribiri csiribiri nyelvpiercing. De 4-es gafom cégleasing. Én ennyit tudok elképzelni. És itt kell elmondanom egy versemet. Életemben egyetlen egy verset írtam 12 évesen, amire máig büszke vagyok. 4 sor mindössze, de hát Pilinszky tömörsége fedezhető fel benne. Elmondom. Kovács András Péter, kék a rózsa. Bioszból nem voltam jó. Kék a rózsa. Kérek mindenkit, 4 sor, a felénél ne őrüljünk meg.

Így azóta már nem járunk. Nem tudtam feldolgozni ezt, hogy mit jelent az, hogy majdnem tökéletesen öntöz virágokat. Mit ronthatott el, hogy így 10 cserép és egyet kifelejtett? Vagy nem volt elég a fél óra, nem tudom. De így répahúzogatásból csillagos 10-es volt, tehát az... Én ilyen érzéketlen vagyok a lányokkal, az igazság. De ott volt Emese például, nagyon szerette a frizuráját, mind rendezte, saját magának vágta a haját otthon, és egyszer meg is jegyeztem, hogy Emese, új frizurád van. És így kinyílt a szemem, hogy uramisten, végre észrevetted? Persze, mert a budi teli van haja. Utólag így láttam a szemébe, hogy nem erre a válasz számított. Aztán végül is elküldtem a kapcsolat Péter Emese szavakat a 17634-re. Visszajött egy 4%, úgyhogy mondtam, Emese, ne haragudj, de a számok nem hazudnak. Nem folytathatjuk, mert van az általános tudakozó, így tévécsatornákon reklámozzák, hogy tudd meg most! Küldj SMS-t a 17634-re! Mennyire vagy meleg? Tudd meg most! Nem akarom megtűni, hagyjál! De, tudd meg most! Úgyhogy végül is elküldtem. Ne örüljetek annyira, mert 8%-ot dobott vissza. Én le voltam döbbenve, tehát én nem erre az eredményre számítottam, hanem így, én Celsius fokba gondolkodtam, hogy mennyire meleg. Ilyen hőmérő program, nem tudom, 36-7 vagy valami ilyesmire számítottam, de nem. Artur barátom, akinél lakom, amikor itt a Budapestre jövök, hát ilyen informatív, nagyon precíz ember, mindegy, elküldtem neki is így, hogy meleg Artur, azért tudjuk, hogy kivel barátkozunk, 54%. Úgyhogy most már a Budapestre jövök, nem nála lakom. De csak hülyeskedek, még mindig nála lakom, csak sokkal óvatosabb vagyok, így. Ugye, mondom, informatikus, és ő mesélte, hogy a legújabb őrület náluk az a farm a cégnél. Nem tudom, kik ismerik, elárulom, hogy ez egy ilyen online kertészkedés játék. Úgy kell elképzelni, mint a valódi kertészkedést, azzal a különbséggel, hogy nem. Tehát, hogy ott vagy a számítógép előtt a internetbe, és így klikkel hegére, hogy klik, klik, klik, klik, új sor, klik, klik, klik. És ezt így csinálod. Tehát, hogy ő azt mondta, hogy a szomszéd irodában hallja, hogy valaki nagyon sűrűn klikkel egére, az azt jelenti, hogy kapál. Mert ők így már annyira szájberparasztok, hogy így hálózatba szüretelnek. Tehát így nagyon, nagyon rámennek el a vonalra, és Artur mesélte, hogy nem biztos ez még, de így sejti, tippeli, hogyha valaki több mint 10 percre megy ki a WC-re, akkor az már online trágyázik is. És volt egy ledöbbentő élményem, Budapesten sétáltam, de fényes nappal volt, sétáltam a körúton, és egyszer csak egy lány megállított, hogy beszélgessünk. Mondom, jó van. Beszélgettünk is a Krisnáról. Nem tudom, ilyen jó témának tűnt így mindkettőnknek abban a pillanatban. Hát inkább ő beszélt a Krisnára, mert nem tudtam, hogy mi az. Úgyhogy így elmondta, hogy az a lényege, hogy ha bűnözöl, akkor utána reinkarnálódsz, és tovább folytatod a bűnhődést. Erről szól ez a vallás. Egy kicsit megijedtem, mi az, ami bűnözőnek számít, hogy első kérésem ez volt. De megnyugtatott, hogy az illegális filmetöltés internetről az nem számít bűnnek náluk. Legalábbis, de így elmondta, hogy mi az, ami bűnnek számít, és így sorolta, hogy például a cigarettázás, húsevés, alkoholfogyasztás. Hát jó, ott a bárnál veletek még fogunk találkozni, úgy érzem. És a végén rávett, hogy vegyek meg tőle egy kis amulettet, mint a tenyerem akkora az egész. Egy darab papír végül is, egy nap van rajta, és rövid szöveg, amit fel kell olvassak, és reggelente 3-szor ezt megteszem, akkor így megtisztulok. Úgyhogy én tusmörőt nem is veszek magamnak, mert így nincs szükségem rá egyszerűen. És így beszélt meg, győzködött meg minden, de nem igazán tudtam arra figyelni, amit ő mond, mert leragadtam, hogy volt egy ilyen piros gomb itt a fején, de nem mertem megnyomni, mert
ott nekem

0: helybe reinkarnálódik. Hát köszönöm szépen a figyelmet!
1: Felméri Péter! Ügyes volt? Most egy kis reklám következik, de ne menjetek sehová!
2: Aki még hátra van, Kormos Anett. Mindjárt jövünk!

Van egy hírem, érdekes. Egy gyárat Franciaországban, mely a hollandoké egyébként, EU-ban, tehát hozzánk csatolták az egészet. Nem tudtad? Minden EU szabvány most már, gyerekek. Hát nem lehet aranyhalat gömb akváriumban tartani, mert... Na, bezártak egy gyárat Franciaországban, és az ottani gyártási technológiát Magyarországra hozták Székesfehérvárra, a melósokat kirúgták, ők meg ott ehhez még nincsenek hozzászokva, vagy már, nem tudom, de hőbörögtek, hogy hát akkor, nem magyarul, franciául, hát akkor, mi lesz most velünk? És mondta a tulajdonos, hogy ja, hát lehet menni Magyarországra dolgozni a gyárba, aki tud magyarul. Trianon ér egy kicsit most, ugye, de... De elképzeltem, hogy két francia azt mondja egymásnak, hogy hallod én, van neked a könnyen gyorsan magyarul? Hozd már, megtanuljuk, elmegyünk. És megtanulják, és eljönnek dolgozni ide, mert hogy ők önérzetes franciák. Hát tudják, hogy a gasztronómia csúcsa az övéké, a legnagyobb borvidékek ugye a legjobbak ott vannak, ők a divat fővárosa, hát eljönnek öntudatos franciák Magyarországra dolgozni. Addig tart az öntudat, míg le nem mennek az üzemi konyhára. Nézik. Leves. Csiga leves? Ezek eszik a csigát. Disznó sajt. Fejik a malacot. Hát mi van itt? Mit tudja azt egy francia, nem? Fejik a malacot, mire a másik? És a medvét is, látod, macskós vagy? De nem ettől fognak falra mászni, hanem amikor meglátja desszert, madártej, na menjetek a francba! Ez ilyen. Na, elindult a kampány, mert ugye, ha emlékeztek, még szilveszter óta ott rongyolódott, mert a nap szívta, eső verte, a bőrös vésli plakát, meg a darált hús, még szilveszter óta kín volt, kampányfőnök azt mondta, kezdjük el, aki előbb kezd, tovább kín lesz, úgyse ragadt most plakátot senki. Kikerültek a plakátok, egy hét múlva vissza a bőrös vésli, hát ez csak jobb volt. Leragasztották, kivéve az MDF-ét, ha emlékszel rá, három nő, hello, mentél a kocsival, ú, de beixelném, jaj. Azt nem ragasztották le, ne félj, az mind fennmaradt. Szóval elindult a kampány, hát kicsit necces, mert eddig úgy volt, hogy a kampányba így elvesztették a kontrollt, mint gyalogosok havazásba, hogy minden fehér, minden zebra, nem? Mennek, mint a vaklégy, össze-vissza, kerekes szatyorra, nyolcsávos úton. Na, kampányban mindent lehet, de most nem ilyen volt a kampány, az idei kampány az egy ilyen Kispál koncertre emlékeztetett, az a csendes ülős. Hogy az egyik oldal csendes volt, a másik meg ülős. Lekuporodott a pannonpuma, cúslág odébb csúszott a pritsen, gyertek srácok, van itt még hely. Te, az ország úgy néz ki, mint egy 1000 éves ifa, ülnek a kormánynál, és nem az utat nézik, szerelik ki a magnót. Mondjuk, minek nézze az utat, mikor üres a tank, nem? Felniket már rég eladták. Csak hát a kötelező, tudod, be van fizetve, úgyhogy lezajlott a kampány, csendes ülős volt. Hát az a helyzet, hogy volt egy kis filmecske is, ami a netre fölkerült. Nem mondom a párt nevét, mert nem tudom kimondani, ugyanis az SDS meg az MDF összebútorozott. SMDF, SFIS. Azt nem mondtad? Lett, és ilyen bemutatkozó filmecskékkel indultak, elindult a neten ez a kis filmkampány, hát csodálatosak, nevet nem akarok mondani, Sanyi néni kezdi. Sanyi néni vagyok! Ja nem, előbb megszámolja a fogát. Felül nincs! A f***nyát alul meg de megszúrt ez az egy... Sanyi néni vagyok, nagyon szeretek táncolni, meg olvasni, meg az elesetteken segíteni. Ó, aki ugye táncolás vagy olvasás közben esett el, nem? Ez a hobbija. A másik, Gyula, látszik, hogy volt már rajta öltöny.
egyszer. Ezt idézni fogom szó szerint, mert megtanultam. Én a politikába csak annyit szeretnék elmondani, hogy becsület és tisztesség mindenek előtt, nekem ez a véleményem. Köszönjük, Gyula! Az ilyen vélemény pont olyan, mint a fing. Jobb, ha az ember bent tartja, mert senkinek nem válik használva. Aztán, hát az is kampány, hogy irány Pécs. Vannak ilyen plakátok kinn, nem? Hogy irány Pécs, ugyanis, ahogy olvasta az egyik nagyeszi politikus, 2010-ben... Úgy volt írva. És ő ért a számokhoz. 2010-ben... Európa kulturális fővárosa Pécs. He. És szegények, de megszívták, mert mondták neki, mindent lehet, amit akartok. Éjszakai gyorsulási verseny. Nem úgy, hanem hogy... Amit szeretnétek. Én szeretnék tudni zongorázni. A városba is szeretnék. Lesz pénz építeni. A főteret szeretnénk felújítani, meg a dzsámi környékét rendbe rakni, új kandelábrek. Na kezdjétek el, majd jön a pénz. Elhitték, széjjelvertek, minden. Kéne már pénz, megvan. Hol a pénz? Páncélszekrényben van. És a kulcs, az nem a tietek. Egy új hungarikum, a mezei alagút. Ezt ugye ennek köszönhetjük, mert megy az M6-os Pécsre, jön az a fránya dombvidék. Gyerekek, a politikus legjobb barátja a beton. Azt számold meg utólag, azt számold meg. A mérnök tudja, hogy domb van, gödör van, dombot a gödörbe, egyenes. Nem a kapkodás. Hidat, alagutat, de hát be fog dőlni az alagút. De nem fog, de be fog, de nem fog, de be fog, de nem fog, mert nem engedem. Ha bedőlt, nem azért bedőlt. Az embereknek általában olyan érzésük van, hogy a becsületes politikus olyan, mint az indián síugró. Hogy biztos van,

Biztos van, csak kurva nehéz elképzelni. Na mindegy, legalább túl vagyunk a kampányon. Egy barátom mondta, jó lesz ez a választás, most legalább kiderül, hogy ez a 8 év szopás csak előjáték volt, vagy nem. Kezd ez a szakma is, ha nevezhető annak, amit csinálunk, elnőiesedni. Felütötte fejét a feminizmus a humorban. Van egy hölgy közöttünk, akit először köszönhetünk a Sorder Club színpadán. Fogadjuk szeretettel Kormos Anettet!

Köszönöm szépen. Igazán örülök, hogy most már végre sorra kerültem, mert még néhány méltató szó hadházitól is valószínűleg elájulok. Két legfontosabb információ talán rólam, hogy idefelé jövet, megtaláltam Budapest Egyetem pocsolyáját, és beázott a cipőm. A másik pedig, hogy nagyon kell pisilnem. És tudom, hogy ez így első halásra az önök számára érdektelen és egymástól független információnak tűnik, de az az igazság, hogy mivel beázott a cipőm, nagyon fázom, és ettől még jobban kell pisilnem, és így lehet, hogy megint beázik a cipőm. Amúgy nem tudom, hogy önök találkoztak-e már azzal az óriás plakáttal, amin ez a szöveg szerepel. Most már alkohol nélkül is élvezem a társaságot. Hát ezzel én is pontosan így vagyok, csak egy kis szórendi változtatásra van szükség, mert én most már társaság nélkül is élvezem az alkoholt. És nem tudom, hogy tudják-e, de volt már egy 5 perces feltűnés a TV képernyőjén, ugyanebben a műfajban. És hát nagyon sok visszajelzés jött ezzel kapcsolatban. Mondhatom, hogy mind a három méltató volt. Kettő lényegében teljesen ugyanarról szólt. Gratuláltak és örömüket fejezték ki, hogy végre egy nő, az első nő, aki megmeri mutatni, hogy miért nincs nő ebben a műfajban. A harmadik pedig, ezt szó szerint tudom idézni, ez így hangzott, jó vagy, Anett, férfiak között a helyed. Hát Kovi keresett még meg ugyanezzel a koncepcióval. És hát ez a videó felkerült bra is, és hát nagyon eltérőek voltak a hozzászólások, de az utóbbi időben főleg elmarasztalóak, és hát kértem a barátaimat, azt az egyet, hogy most már írjon valami pozitívat is, mert nem sokára összeomlok pszichésen. Na ennyit tudott magából kisajtolni több éves barátságunk után. Jó ez a csaj. Nagyjából 5 perc múlva jött a következő hozzászólás. Miért ez csaj? Még szerencse, hogy van családom, mert őket felhívtam némi vigasztalásért, és ők mondták, hogy szerintük igenis nagyon helyes vagyok a színpadon, most már csak valami vicceset kellene kitalálnom. És hát úgy gondoltam, hogy bemutatom önöknek a családomat, egyrészt mert még új vagyok ebben a műfajban és ebben a szakmában, másrészt mert talán ez a kis környezettanulmány mentségemre szolgálhat, hogyha nagyon gyatra produkciót nyújtok. Na most anyámról annyit érdemes tudni, hogy bizonyos élethelyzetekben lehet a legjobban megismerni, főleg vezetés közben. Ő az, aki mindig arra fordítja a kormányt, amerre néz. Tehát, hogyha ők vidéken laknak, ha bal oldalt a Szentesben győzik-e legerészik, akkor mindig szokott nekem szólni, hogy nézek balra, de én tudom, hogy nem kell fordítanom a fejemet, mert nem sokára szembe lesznek. És hát, ha van elég lélek jelenlétem, akkor ilyenkor azért én is pisítozni szoktam, hogy jobb oldalt, meg egy UFO család, és akkor van esélyünk arra, hogy visszatérünk a megfelelősebb. És az a jó anyámban, hogy ő nem csak így vezet, hanem így is biciklizik. Tehát a Balatonparton laknak a szüleim, és ha néha elindulnak apámmal biciklizni, akkor a Balatonpartján teszik ezt. És hát, ha ez nyáron történik, akkor apám mindig szokott anyámnak utalni arra, hogy fürdőruhát húzzon, mert ha atyuk vannak a parton, akkor... Ha télen, akkor a korcsiját szokta javasolni, de anyám ebben már nem megy bele. És hát egy enyhe tisztaságmánia jellemző még anyámra, ami azt jelenti, hogy ő elmossa az edényeket, mielőtt beteszi őket a mosogatógépbe. Elmossa, miután kivette. És szerintem nagyon nehezen állja meg, hogy közben ne dugja be a fejét, és ne nézze meg, hogy milyen mikor ez. Apámról csak egy mondatot. Ő nagyon nagy vadász, de egyetlen darab fegyver sincs nálunk otthon a háztartásban. Viszont mi minden nap meghallgatjuk, hogy ha lenne, akkor ő azzal mindent teli be, és agyon is azonnal. Valószínűleg anyámmal kezdeni, úgyhogy ezért is. Aztán van egy bátyám, ő pontosan ugyanígy néz ki, mint én. Egy picit nagyobb a melle. Egy picit ritkábban kell borotválkoznia, és a férjem egy picit jobban szereti. De amúgy teljesen ugyanez, és a múltkor, ezt nem akartam elmondani, ezt a történetet, de volt vele egy telefonbeszélgetésem, és egy picit csipkedőse fajult, hogy úgy döntöttem, mégiscsak elmondom. Az egyik kollégája elhívta őt, hogy menjen egy kísérőjútra egy temetés, és készítsen ott fotókat, örökítsen meg az emlékezetes pillanatokat, és hát a kollégája nem tudta azt, amit mi már tudunk a családban, hogy a bátyám minden temetésen sír. Függetlenül attól, hogy ismeri a hozzátartozókat, vagy az elhunytat, ő mindig sír. Sőt, most, hogy idősödik, most már nem is kell feltétlenül temetésnek, elég a gödör. Most építkeznek, hát nem írom le az alapozást. Nos, a férjemmel
őről annyit érdemes tudni, hogy most fajul nagyjából odáig a házasságunk, hogy én most már tudom, hogy nem azért tolja vissza a bevásárló kocsit, mert lovagias, hanem mert félti a 100 forintost. És ő egyébként nagyon-nagyon szeret enni. Ezzel kapcsolatban kénytelen vagyok annyit elárulni magamról, hogy én viszont nagyon rosszul főzök. De annyira rosszul főzök, hogy gyakorlatilag majdnem jobban sütök. Tehát csak azokat hívjuk meg hozzánk vacsorázni, akiket többet nem nagyon akarunk látni. Én mindig biztosan tudom róla, hogy ha kiteszem a lábam a lakásba, akkor ő nem pornót néz, hanem ilyen gasztronómiai műsorokat. És a paplanat pedig szendvicset készít. De egyébként nagyon jó apa, tehát ezt nem nagyon tudom tőle elvitatni. És hát segített tanom, mikor kezdtük a lányokat beszoktatni az óvodába. Az első nap elkísért minket, és egy picit összeveszett a GPS, és egészen pontosan ez a mondat hagyta el a száját. Ne pofázz, te köcsög. Na most gondolom, nem kell mondanom, hogy a lányok melyik mondatra indítottak az óvónőnél a csókoló helyett. Aztán találtunk egy másik óvodát. Oda is elkísért minket a férjem, és meglehetősen hideg volt a kezem, amikor vetköztettük a lányokat, és vette le róluk a kabátot, és hát a lányok meg panaszkodtak, hogy apa hideg a kezed, ő pedig próbált őket vigasztalni, hogy nem, apa meleg, apa meleg. És én mondtam neki, hogy ezt majd otthon megbeszéljük, és próbáltam valahogy eltéríteni erről a témáról, és hát kérdeztem tőle, hogy nem tudja, hogy hány fiú és hány lány jár abban a csoportban, ahol a lányaim is, illetve a lányaink, mert neki ezt mondom. És erre az volt a válasza, hogy én csak a fiúkat vettem számba. Hát mondhatom szerencse, hogy viszonylag sűrűn vannak nálunk az óvodák, így megtaláltuk a harmadikat is. Nekik köszönhetem azt is, hogy kénytelen voltam megismerkedni a mesékkel, a gyerekdalokkal és a mondókákkal, és hát mondhatom, hogy szerintem ez minden normális embert lerombol pszichésen. Lehet például találni egy ilyen dalt interneten, aminek az a címe, hogy Gúny Maci, ezt ajánlom mindenkinek, aki szellemi pusztulásra vágyik. Egy kocsonyás állagú zöld Maci rázza a fenekét, és egy szót nem lehet érteni a dalból, kivéve a refrént, ami így hangzik, hogy ó, engem nyalni lehet, ó, engem nyalni lehet. Na most még csak 2 és 3 évesek a lányok. Remélem, hogy mire elérik az iskoláskort, vagy mennek érettségizni, erről leszoknak. És a múltkor pedig mentem értük az óvodába, és ez a kis mondóka szűrődött ki az ajtón keresztül, az óvónén is kandálta. Anyóka húzza apókát, apóka húzza a répát. Húzzuk a répát, húzzuk a répát. Nem gondolnám, hogy ez gyerekfülnek való. És elterjedt az a tévhit is egyébként, hogy a gyerekek mindig a szülőktől veszik át az agressziót. Én ezt cáfolom. A múltkor az egyiküket megfenyegettem, hogyha még egyszer rosszat csinál akkor, de nem tudtam befejezni a mondatot, mert a nagyobb lányom mindjárt befejezte, akkor beleszúrsz 2 csavarhúzót. Tehát tudhatná, hogy én mindig csak egyel dolgozom. És hát annyit érdemes még tudni, hogy mióta egy óvodába járnak, azóta meglehetősen sokat járunk mi pedig orvosi rendelőkbe. És hát legutóbb laborvizsgálatra kellett elvinnünk a nagyobbik lányomat, és már a beutalón szerepelt, hogy vigyünk vizeletmintát is. Sajnos csak a helyszínen derült ki számunkra, hogy a lányunktól kellett volna. Egyébként többször megszívtam már ezzel a labor dologgal, mert biztos tudják, hogy nyelvvizsgán is van ilyen, hogy labor. Na hát én oda is vittem. Néhány szót a nagymamámról. Ő közel 20 éve minden nap megütközik a halállal. Ez főleg éjszaka teszi. El lehet képzelni, mint egy otthonkában fénykarddal küzd. Mindig győz. Viszont nagyon elfárad ebben a küzdelemben, annyira, hogy másnap már alig marad energiája arra, hogy lenyírja a füvet, megmetsze a fákat, süssön egy kis túrósrétest, levágjon 1-2 malacot, a szomszédét már neki nincs. És anyámmal szoktuk őt inkább meglátogatni, és kiszokott minket kísérni a kapuhoz az autóig. Na most nem csak arról van szó, hogy előbb ér ki, mint én meg anyám, hanem mire mi odaérünk, addig ő 2-szer lemosta a kocsit, kiporszívózta, és egy kis tükörpolírt is feldobott. És hát a család utolsó tagja, aki nem is annyira családtag, de mégis úgy tartjuk számon, ő a szomszéd, és hát leginkább azért emlegetjük családtagként, mert amikor engem megállt, akkor elég gyakran anyáz. Ő pedig viszonylag gyakran süt különböző süteményeket, és meg is szokott minket ezzel kínálni, de mi tudjuk, hogy van egy élettársa, egy kis kutya. Úgyhogy tudjuk, hogy a süteményen, amit áthoz, nincs hab, akkor valószínűleg volt.
És hát tényleg az áramondatom már csak annyi, hogy igazából én nagyon szeretem a családomat természetesen, és ez csak rossz indulatú élcelődés. Én annyira szeretem őket, hogy feltettem a szervéket egy forintos indító áron a teraszra. És nagyon sok a licitáló, egészen addig, amíg azt nem írom, hogy postán tudom küldeni eredeti csomagolásban.

Kormos Anett! A stand-up comedy Évája. Ádámunk eddig is volt. Így van ez a történelemben. Ki látta az Avatar című filmet közülünk sokan? Én nem. Pedig a gyerekek mondták, hogy menjünk, nézzük meg 3D-be. Mondom, 3D-be? Egyszer este legfeljebb. Én utána már amúgy is alszom. Hát nem néztem meg, mert hogy most felnőttek a hupikék, törpikék, már kicsikorukban se szerettem őket. Aztán kiderült az is, hogy ez a 3D-be, ez ugye azt jelenti, hogy 3 dimenzióba. Hát gyerekek, 3 dimenzióba tudjátok, melyik filmet kell megnézni? Törőcsik Marival a körhintát. De az milyen baleset? Veszel egy mobiltelefont, és nem szólnak, hogy ezt a számot valamikor valaki már használta, csak visszaadta. Te meg megkapod örömmel, beteszed, éj, van új telefonom. Hajnalba csörögnek, szia, cica. Korábban egy ilyen hirdetésé volt a telefonszám, hogy baba arcú egyetemista lány gáláns urak hívását várja. Hát így hajnal 3:30 között hívnak a gáláns urak. Hello, cica. És a 10. napon megunod, és fölhív egy ilyen gyökér, és így fogadod, de jó, hogy hívtál. Képzeld el, éppen ki akarok feküdni az erkére napozni. Hajnal 2:30-kor. De a hülye elhiszi, mondjad, mondjad, mondjad. Képzeld el, már nincs rajtam ruha. Most fogom bekenni magam napolajjal, ide öntöm a mellem közé. Jaj, csorog le a hasikámon át, egészen a tökömig, te gyökér! Soha többé nem fog hívni. Soha többé nem fog hívni. De ti ne legyetek ilyen hűtlenek, gyertek máskor is. Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönöm kollégáimnak, Aranyosi Péternek, Felméri Péternek és Kormos Anettnek, hogy itt voltak ma este. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Isten őrizze meg ezt a jó szokásukat. Jó éjszakát mindenkinek!

0: az, hogy egy humorista, egy fiú miért lesz humorista, azt én tudom. Azt nem tudom, hogy egy nő miért.
1: Én se.
0: Köszönöm szépen, jó veled beszélgetni.
2: A résztvevők biztonságáról az Argus Security Kft. Gondoskodik. Már a mi munkatársaink és vendégeink is a teleött taxival utaznak. A vidéki íze recept újsággal a poénok is jó ízűek.
0: Nem vagy beszarva nagyon? Mert kicsit be vagy, azt tudom, de...
1: De nagyon be vagyok szarva egyébként.
0: Igen, ezt érzem.
1: De veled jó beszélgetni, de sokat segítesz.
0: Még sosem mondták.
2: A helyszínt biztosította a Symbol Budapest. A humoristákat az Andy Warhol by Pepe Jeans öltözteti. A fiúk a gáz ruháit viselték.
0: Hány éves vagy? Te ez most titok vagy cikk, tudom, nőkül.
1: Nem, de minden válaszomra mondasz valami csúnyaságot, én nem mondok semmit neked.
0: Beszélgessél vele! Kérdezz már meg tőle, hány éves?
3: Hány éves vagy?
1: De nem, mert visszavett, add oda nekem mikrofont.
3: Szóval hány éves?
1: 28.
4: Sziasztok! Mi a Piás Nővérkék vagyunk,
5: Reni
4: és Erika.
5: Ez pedig a Merci Rádió.
4: Hallgassátok szeretettel!
5: 100% magyar zene.
6: Most kapcsoljuk Hofi Gézát.
7: Hát drága szíveim, puszantás mindenkinek, aki bejutott. Nem vagyunk egyedül. Itt vagytok ti a fővendégek, de szeretettel köszöntöm körünkben a Rádió Kabaré Színházat, kitűnő barátomat, Farkasházi Tivadart, hogy nyugodtan csinálják a felvételt, hívtam tűzoltókat. Azért ez már egy világ, ez te. Ugye 8-kor kezdődik ez az adás is, épp úgy, mint a heti hetes. A fiúk úgy kezdtek magukra rátalálni. Hát mindjárt ugye a másik fiúk azok meg megsértődtek, hogy na-na! És azonnal nem 8 órakor volt, hanem eltették csúcsidőre, vasárnap reggel 4-re. Érted? Akkor nyugodtan lehetett beszélni. És a címe is megváltozott. Gazda TV az lett. Hát gyerekem, szabad világ, szabad, hát nem úgy megy ez. És amikor eltették őket 4-re, van ám ezeknek a farkasházéknak kezdjük. Azonnal betették a picsolinát. Punci! Punci! Egy ilyen idő óta kurva, hát én még ilyet nem így lát. Na, de az eredmény megvan. Mindjárt visszakerültek este 8 órára. Pünci. És akkor meg aki nem tud olvasni, na. Megfogta a csöcsit. Nem baj, majd csak kap tőle valamit. Hát ez... Szóval azért mondom, hogy én is semmit nem fogok mondani ma este, mert még itt egymás közt, még itt elintézzük, de amikor itt vannak ezek a mikrofonok, hát rajtam is van 2. Csak az egyik szól ide. Persze, a másikat hallgatja a klotyó. Most tényleg, most Pintér találkozott a klotyóval, vagy nem tudom. Szóval eszeveszed más világon. Na, azért mondom, hogy a csicsolinát nem tudtuk megfizetni, de egy mátyástéri kurvát már lekötöttünk, úgyhogy itt nem jön be. De majd rágálkodik kintről. Templom mellett 200 méteres körzetbe fog üvöltözni. Jó vagytok? Rendben van minden? Ne hazudj, nem azt mondtam, hogy tapsoljál, hanem hogy jól vagy-e. Én nem találom a helyem ebbe a piacorientált világban, te meg jó vagy. Csak a férjed nem tűzoltó. Mert most van dolgotok rendesen. Jaj, Istenem. Valaki hülye azt mondta, hogy ő meg biztosította. hogy meg fog gyulladni. Hát mit gondolt? Hát mit gondolta, hogy hogy van ez, hogy jaj, ég! Az a farkasházi kocsija, az megint már. De én igazolom, hogy ő nem volt a BS környékén sem. Hát egy zseb hamut vitt át, azt látom. Ja, de furcsa világ ez. Azért én nem találom a helyem ebben a piacorientált világban. Pénzél mindent. Ez van. Hát én is pénzél. Szopog, nyalog, gombot varog. Hát álljál meg. És akkor még van pofájuk a televízióban. Kiírnék be, meg bemondani, hogy professzionalista. Nem tudom, mit jelent, de professzionális. Olyan, mint a piacorientált, csak az professzionalista. És ha jól tudom, képzeld el, az öttusázók, a világ, a atyaistenei, azok nem profik, érted? Csak a falábú fiúk, azok a profik. Tamáska döntött így. De nem baj, nem baj, foglalja el magát, hogy nehogy itthon hagyja az útlevelet. Hát ez... De az ilyen már valami, képzeld el. Volt dolga a Pintér belügyminiszter úrnak, te kellett intézni, hogy na, a Prágában már várják, hát ha megint forradalom van. És azonnal elintézték, hogy amikor utazik Dajcs Tamás, akkor repülők visszafele is mennek. Szóval azért mondom, teljesen más világban. Professzionalista. Jó. Na de nem kell bántani a labdarúgókat, mert legyünk őszinték. Egy labdarúgó legalább nem rabolja ki az OTP-t. Hát ezt nem értetted. Ne, semmi gond, a vendégér, minden. Tehát, na, nekifutunk még egyszer. Ha rádió nem lenne itt, hagynálak békén, érted? De hát elterjedt, hogy ne. Na. Szóval, egy labdarúgó legalább nem rabolja ki az OTP-t. Igaz, nincs is hokiütője. Én vagyok a hülye, előbb ezt nem mondtam. Na szóval ez most a rendőrségnek sikerélménye lehetett végre. Tökön szúrhatják magukat. Hát kérdez, elfogták a viszkist. Már másodszor. Hát, és tudod, mi a borzasztó, hogy amikor sikerünk van, már nekik, hát nem tudnak vele mit kezdeni. Azt mondja valami szóvivő, de legalább vitte volna, de nem vitte, hanem törte, gyűrte, meg mind. Azt mondja, oda 3-5 perccel előbb értünk oda, mint ahogy odaértünk. Odaértünk, és akkor oda értünk. Miértünk, és amikor oda... Nagyon komoly munka előzte meg az elfogás. Aperitív munka. És a rendőrautó az közvetlen ott állt meg a OTP bejáratánál. Azt mondja, de egy. No, igen, mert a másik azon 5-600 méterrel odébb állt csak meg. Miért? Azért, mert csak ott volt keresztbe fal, ami fölfogja. És... Nem volt rajta fék? Volt, csak éberségből nem mondták meg, hogy melyik az. És egy rendőr ült a kocsiba. Egy 20 éves tapasztalatú rendőr ült. Tapasztalata 20 éves. Nem, a rendőr volt 20 éves. És egyedül volt a kocsiba. Nem egyedül volt. Egy 19 éves rendőrnő is volt a kocsiba. Nem láttuk a fejét. Tűzharcban lebukott a tűzharcban. És azt mondják, hogy állítólag a viszkis megsebesült. Ne, csak azt hittük, mert úgy lett volna könnyebb, de nem a viszkis sebesült meg, nem. Mert a viszkisnek a vére URH pozitív. És nagyon komoly munka előzte meg, hogy... A rendőrök azok az OTP főbejáratánál gyűltek össze, mind az egyen. Így aztán nyugodtan tudod menni a viszkis a hátsó kiáraton kifele. És akkor előjöttek a riporterek is. Istenem! Ez a halálmadár csaj, tudod? Ki volt a vére? A bele kijött? Hívjon minket! Hú, forró nyomon! Itt fog megdögleni! Anyukám, menj haza, aludd ki magadat! Szépen, Géza bácsi, nem maragszik. Mi valamit már kezdje úgy, hogy jó estét. Köszöntöm önöket, de meg fog halnia. Itt is próbálkozott, azt mondja, a viszkis majdnem szörnyet halt a tűzházba a viszkis. Nem igaz. Hát legalább egy mondatot jegyez meg. Nem igaz. Azt mondta a kommandós, kinyitni. Viszkis kinyitotta. Kijött alsógatyába, meg paprikás krumpliba. Épp akkor tette el a szafaládét. Na most, krumpliba az megy. Na most képzeld, de... Másik meg azt mondta, hogy feküdj. Lefeküdt, hát magyar ember. Na és erre a hölgy már mindjárt, majdnem a tűz hazba megy. Nem kell hűíteni az embereket. Nyugodt, és a riportert... Nem is gondoltam, hogy ennyi ilyen semmilyen riporter van. Szervusz Péter, Péter, szervusz Józsi, Józsi, szervusz, szervusz, szervusz, szervusz Péter, Péter, szervusz, te. Gyerekek, ismerkedési estnek vége van. Nem most kell bemutatkozni. Műsor. Egy hete azt mondták, hogy élő közvetítés, olyan élő közvetítés, hogy még bimbózik. Élő közvetítés. És egy rohadt fényképet néztünk két hétig. Élő közvetít. Itt Horváth József, RTL Klub Budapest. Tudom, te barom, én kapcsoltam oda. Hát ez ennyi eltövet. Mondjam. RTL Klub. Valamiből már lehetne kihagyni a szex. Tudom, hogy egy nagy dolog a szex, de hát, hát nem mindenhova. És most mi van a viszkissel? A rendőrség lefektette. Én vizuális típus vagyok. Már vártam, hogy bemondják, hogy előtte 400 grammot szopott. Majd hármat büfizett és reggelig aludt. Szóval azért, de nem kell bántani a labdarúgókat, mert egy labdarúgó legalább élő emberre, rendőrre, kapura, nem lő. Csak a professzionalista. Ja. Mi van? Így jártam a napfogyatkozással is, azt se értettem. Azt mondták, ez valami nagyon-nagyon ritkán van ilyen, nagyon... Vagy én vagyok sűrű részek, de nem... És akkor azt is mondták, hogy a napfogyatkozás igen-igen nagy hatással volt az állatokra. Képzeld el? Tudod, hányan mentek Siófokra? Kivette az apartmant, és nézte, amit nem is lát. Ha meg látja, akkor megvakul. Csodavilág ez. Tele vagyunk gyöngyszemekkel. Itt van például Pelikán úr a gátőr. Meg a Simliskának milyen keze volt te. Elsőre őt választotta ki. Mi? És ő ment volna a lakásra, hogy mit lopott? Jaj. Először csönges be anyádhoz, jó barát. Okosan mindent kifejtett, emlékszel rá televízióban? Nem tudom. Nem tudom, nem tudom. Milyen színű az arany? Nem tudom. De hogy számlát kelljen adni, most hallom először. Nem tudom. És amikor fölállt a végén, akkor elegánsan bement a szekrénybe. Nem is értem. éjszaka dörömbölnek az ajtón, azonnak kinyitni, adórendőrség. Ne dörömbölj, hát éjszaka van, különben se veszünk aranyat. Tudod, mi az adórendőrség új címere? Pelikán csőrében aranygyűrű. Hát ilyen nincsen. Szóval azért mondom, hogy csodák vannak. Összehívták az erdei tanácsot, mert azt mondta a Viktorka, igen, hogy nagyon jó a közbiztonság, érted? És nem rögte el magát. Hát pedig ő aztán tudja, hát a kormánya minden tagja alól már kiloptak egy autót. Most azért lesz, azért vittek két új minisztert, mert van még két kocsi a garázsban. Mert különben mindenki. Szóval esze veszette. Például a szombathelyi polgármester. Tetszett, hogy neki van nyelvvizsgája. Alap-középfokon. Hát annyi gerinc nincs benne, azt mondta volna, hogy én mindenkit átvertem be. És hónapok óta megy a játék. Most a másik fideszes, aki landalírozni megy. Hidd el, én voltam részeg elégszer. Csopak, ABC, mit tudom, milyen áruház. És mit csinál a képviselő? Labdát vesz. Nem pénzért, elő. Mert a párt hűség. Hát gyerek, azon megy a verseny, hogy melyik rép losza. Mikor az MSZP kivonult a parlamentből, felszívta a vizet, nem kell annyira szívni a vizet, de mindegy, kimentek, azt mondja Viktorka, nem érdekes, a parlament működik ellenzék nélkül is. Annak idején erre már rájött Rákosi elvtárs is. Csak ő még nem jelentette be. Irga, vagy most a másik polgármester, figyeld, azt mondja, a Fidesz kapja be. Hát ez is egy megoldás. És ez a mi kis politikai kultúránk. Na, apropó politikai kultúra. Ez a Wurlitzer Johnny. Ja, hogy mondjam, Megmester. Na, ennyire ismerik itthon. Jeszenszky. Jaj. Beleszól, hogy ki milyen kitüntetést kapjon. Na, mi között hozzá? Álljál már meg. Nézd oda. A választáson nem kaptak egyetlen szavazatot se, még hibásat se. És most tessék, a nagykövet úr levelet ír. Kellett védeni, beszarásik, hogy hát ő nem úgy írta. Meg nem, mint nagykövet, nem, hanem mint a, nem is a követség levélpapírjára, nem, hanem a hátsó oldalán. És valami rohadt, mocskos kommunista szél megfordította a lapot, és hanni csak igen, úgyhogy ő nem tehet semmiről, semmi. És már majdnem elhitték az emberek, amikor újra jött a Jeszenszky, hogy nem így volt. Én nekem ez a véleménye. Na, akkor én sem mondom tovább a hivatalos véleményemet, hanem elővezetem írói munkásságom egy részét. Hogy egy ilyen ember hogy lehet nagykövet, tudjuk. Hogy egy ilyen ember milyen demokrata, azt tudjuk a levélből. De amíg élek, nem tudom megérteni, hogy egy ilyen ember hogy lehet Géza?

0: Van egy haverom, mondtam neki, te itt sajtószabadság van, szólásszabadság van, itt policiaszabadság van, itt minden szabadság van, ne járjon a pofád, érted? Így mondtam neki, érted? Ne járjon a pofád, just is járt. És ezt tőle kaptam, hogy mi minősül államtitoknak. Ők kívülről tudja, beleverték. Én meg megtanulom. Ja. A fiúk erőből mindenkit kirúgnak. Ja, Istenem. Ami Tamásunk, te. Kirúgta a fifát, a mifát, a lifát, a emelet, mindenkit kirúgott. Hát, aztán csodálkoznak, hogy nem mi kaptuk a rendezési jogot.
1: Hát nem.
0: Úgy látszik, a FIFA az nem Fidesz közeli. Bevitték a mi Tamásunkat az olimpiai bizottságba is. Tudod mi? Ő az egyik karika. Kirúgni. Ki akarták rúgni a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóját is? Állítólag oda valaki bepó fátlankodott. Miért nekik kirúgni? Hát te, ami Viktorunk. Először volt Kanadában, mert eddig mindig lekéste a gépet. Abból is akkora balhé volt. Itt nem tudta mondani a delegáció tagjainak, hogy te se jössz. Mert hogy lehetne elintézni? Álljanak ott meg. Induljon. Mindenkit kirúgtak. A maléptől. De én nem értem, hát annak idején alcsút dobozon nem mentek ki korábban a busz megállóba. Tehát én mondom, ha bajod van, akkor van egy dal, Jósz Lászlónak küldték Szívfüldi Szívnek szívesen műsorában. Az a címe, hogy Gondolj apádra!

Arra gondoltam, hogy ti lesztek a kórus. Nem angol kórus, ilyen énekkar kórus. Nézd már! Flőn világosság! Ha elterjedt, hogy tudok fakasztani vizet is, az árvizet rám kennék, az biztos. Na, szíveim, egy közös éneklés. A szöveg igen egyszerű. Gondolj apádra, ha rákerülsz a lapádra. Hát primitív, primitív, de... Megmondtam előre. Jaj, itt most te jössz. Próba, külön próba, szolistával külön próba. Megmondtam előre, fel ne menj a tetőre. Egyszer kell leesni, és már nincs mit keresni. No. Olyan ideges vagyok te. Ha felvétel sikerül, leadja a lagzilajcsi. Nem vagyok kószos? A Berlin, zuhogó eső. Milánó, szarok a hajamra. Na, akkor most próbál. Nyugalom, nyugalom. Ha közben bejajlik, az agyon lőlek. Na, szóval. Ez a hangad nagyon fontos. Gondolj a bátra, ha rákerülsz a lapátra. Megmondtam elő. Kurva jó. De fel ne menj a tetőre. Egyszer kell lábdedi-dedi, már nincs mit keresni. We got bagadadi-dedi-dedi-dedi. Na most várjál, most na, élesbe, tessék! Na, erre kell belépni, hogy... De zene jön, túl van.

Uli! Ja, itt vannak emberek, jövök csak izit, megdöntöm, jövök mindjárt itt. Várj. Közel múltban néztem ezt az atletikai versenyt itt Düsseldorfban. Az a gorod neve, hogy Düsseldorf. Hát hülyen név, hát így hívják, hogy Düsseldorf. Hát, hogy elgondolkodtam rajta, hogy mi lenne ott egy aszmás ember lakna. Te Józsi bácsi, hol lakik? Azt mondja, nagy kátálma fenn, aki meg ezt mondja. Azt legalább ki lehet mondani. De. Na szóval, az atletikát figyeltem, jött a versenyző, amelyik itt dobálta a teknős békát. Hülye állatkínzó, hát nem. Hát húzza föl, messzebb elmegy. Naplopó, most jut eszembe. Nem tudom, tetszenek netán tudni, hogy a kitűnő német Miklós az olimpián a gerejt olyan messzire miért dobta el? Azt itt a lapát nyíl. Szóval akkor most következik a musicalnek a belépője. Figyeljék meg, oda belépek, nézze. Szabó vagyok és büszke vagyok. Azért büszke, mert Szabó vagyok. Még hozzá, úri Szabó, ez fontos tudni való, hogy úri, erre vagyok én kényes. Úri Szabó, nem is vitás, elvtársi Szabó az más. Elvtársi Szabó az a kékfényes Szabó, tetszik érjen.

csak ész, ami vár, és mind ki csak az óráig lát. Könyörgöm, ne hagyjunk itt, de ne áll, szabás mintát, világos, mert

0: oda várom. Hagyjuk!
1: Na szóval, jaj, köszönöm szépen, visszatapszolok, úgy. Na, ja, leveszem, mert neki megyek valaminek a végén még. Na, kezdjük akkor a robotot. Előre hozom a próbababát, tösz-tösz. Ez a duda a gyárba, tetszik tudni. Hát, tessék nézni, kérem tisztelettel. Itt dolgozom én ennél a vállalatnál. Itt ebben a kis műhelyben, itt megy a munka. Ja. Itt dolgozom a Jafszernál. Ja, az a vállalat neve, hogy Jafszer. Jafszer Arafat. Ja. Itt dolgozom, de nem ám normában, nem. Szépen, arabbérben, minden a világ. Na, elkészülni, vigyázz! Rajta, tira-rá! Győztem, ben vagyok a vörösben. Na, szóval itt dolgozom a vállalatnál. Ma évek óta itt dolgozom ám. Ha, sok évi munkámért, meg a hűségemért. Tesz picike, na szóval. Hűségemért megkaptam már a szívgárda jelvényt. Törzsgárda, francokat ne vicceljem már. Törzsem miatt régen mentem volna. Ja, szívem miatt maradtam. Nem bírom a lépcsőt, tetszik tűnni. Aztán magasabbra útja, igen, megyünk, úgyhogy kihúzom addig. Egyébként megmondom úgy, ahogy van. Meg vagyok elégedve a vállalattal, tényleg. Egy szavam nem lehet. Mert mindjárt visszamondják, úgyhogy. Ja. Tele van pöszmészed a francos pulhár, na pokróc. Mert mindjárt visszamondják, úgyhogy.

és csak akkor tudja legyőzni a szocializmus, hogyha előtte szövetkezik velünk. Hát a szocializmusnak annyit nem tud senki se ártani, mint mi. Mert hozzánk közel áll, tudod? És elérjük. De olyanok vagyunk, mint a kapitalizmusnak, mint a Titanic hajónak annak idején a jéghegy. Miket tudok, mit szólsz, mi? Na ugye? Ennyi látszik csak ki a vízből. Na de ami alul van. Ahogy a költő mondja. Habár felül a kája, s alul a víznek árja. Na, hogy van tovább? Dehogy is. Azért a víz van alul. Csak hogy tanulják. Na most valamit nem mondtam még, várjál. Hogy a műtőben nem azért visznek ám be, mert beteg vagyok, mint szocializmus. Semmi bajom, tudod? És ennek ellenére, amióta meg vagyok, állandóan operálnak. Én még ilyen, valamit mindig kivesznek belőlem, de ez mégis kell. Akkor visszarakják. A másik oldalra fordítva. És ilyen csiki-csuki megy már 30 valahány éve. A legfrissebb ilyen kibevevés, képzeld el, te is észrevetted, az ország összes lukát telerakták olajkályhával. Na most, ez a rohadék olajkályha, mit teszik? Olajat a nyüves, jó mondod. Agác a fába bele se kóstol. Na most ezt fönt eddig nem tudták, hogy az agácafát nem eszi az olajkályha. Na most képzeld el, mint tudjátok, a szénbányáink egy része terv szerint kiapadt. Na most... Ne neves, nálunk másképpen semmi nem történik. Csak terv szerint minden, legfeljebb nem úgy gondoltuk. Na most, Likluk kettőre aknákat bezárták, és okos átszervezéssel a vájárokat elküldték szövőnőnek. Tényleg, ez részben sikerült is, tudod? Szőni még nem tudnak, de csöcsük már nő, ilyen. De ilyen. Ilyen sörcsös, tudod? Középre egy. Voltál te már a komlón? Ilyen mindenki. Na szóval, ezek a rohadt imperialisták, meg gondold el, az olajárát fölemelték, ugye? Az meg ide begyűrűzött, meg ide a lehető végig aztán jön ám minden. Na most erre bemondták, hogy hétfőtől kezdve megint szénnek kell fűteni. Hát, hogy honnan a francból lett megint szén, mi? Valamelyik okos elégett a falábát, de különben onnan lenne, ugye? És még valami, amit kivesznek belőlem, azt mind garanciában. Ti vagytok rá a garancia. De azon gondolkodtam, hogy akkor mire cserélnének, hogyha egyszer totálkáros lennék. Az elején vette ki belőlem egy fegyvert, ilyet nem láttál, behozom, elájulsz. Ez már valami, mi? A tangóharmonika, kérlek szépen, a tangóharmonika az 50-es évek igen-igen komoly fegyvere. Ezzel írtották ki a kulákot. Minden rohadt kulák. Hogy dögöljön meg? Be a börtönbe! Ja, nem is mondtam, hogy önként. Emlékszel rá, nem? Nem emlékszel. Okos. Úgy látszik, azóta magasabb lett a beosztásod. De azért remélem, a lódenkabátod még megvan. Vigyázz rá, jön a tél, vigyázz. Na, oda mentek a kulákhoz a harmonikával. Na, kulák! Akarsz hallani csasztuskát? Mi akar a franc, inkább a börtön? Pufféka bennék. És a kulák járt jó, hogy bement a börtönbe. Te nem fogsz ilyen jól járni. Neked most meg kell hallgatni a csasztuskát. Ókó! Kérlek szépen, eredeti múzeumi példány, figyelj! Ja, ez kettőre van zárva, várjál. Egy, két, há, négy. Mit nevetsz, ebből nem lehet baj. A szöveg...

0: szövegét meg nem én írtam. De azért okos, a végtelenségig, figyelj. Mi az ifjú úttörő, figyelj, szükített, figyelj. Mi az ifjú úttörő, köszöntjük a népet, hogy a szebb jövő felé megint nagyot lépett. Puff, ott a fal, a fal. Jaj. Gondolj, ne? Minden kulák benn van a börtönben, azt mondja a fegyőr. Utoló sorokozó, lép és indulj! Állj! Tüketeket! Állj! Na végre! Hülye Sánta! Hát rab az ilyen! Utógyújtásod van, mi? Majd állítok rajtad, ne félj! Na, a rabok állnak szépen sorban, azt mondja a fegyőr. Te mi vagy benn?
1: Jelentem, kulak vagyok.
0: Meg fogsz dögleni. Mocskos rohadt szemét, népellenség! Ki fogom taposni a beled? A rohadt anyáddal együtt, te! Szemét rohadt bocsak, kulák vagy! Szégy valahol, én már vagyok! Rohadt szálkás kulák! Anyád halőr volt, ugye? Na, várjál csak! Oda foglak felakasztani! Ha majd egyszer lesz szögünk! Te miért vagy be?
1: Jelentem.
0: Te is kulák vagy, hogy akarsz? Megkapod leírva. Te rohadt reakciós mosladék, te.
1: A kulákot kiirtották.
0: Emlékezzél vissza, egy picikét túllőtek a célon, mert a kulákkal együtt kiirtották a disznóhúst is, a marhahúst is, meg a minden húst is, tudod? Akkor vittek be a műtőbe vakbéllel, vakbelem volt. Nem látta, hogy húst tettem volna. A kukorica prószát meg nem mutatta ki, pedig zabáltuk dögivel. Na mindegy, ennivaló nincs, azon gondolkodtam, hát azért, mert nálunk épül a szocializmus, hát azért enni még csak kell. Ahogy a mondás mondja, gondolkodom, tehát eszem. Tehát vagyok. Ha eszem, leszem. Úgy kell mondani. De, hogy a szocializmus építése közben enni is kell, nem így képzelik ám ezt mindenhol. Na, körülírva elmondom, várjál. Az egyik országban hoztak egy törvényt, hogyha valaki élelmiszert halmoz fel, 5 évig terjedő börtönt kap? Mit gondoltok? Van ez már 4 év. Azért, ahogy látom, van egy-két cellatársam is. Ez a jó, hidd el. Van miből leadni. Illetve majd lesz. Nevetsz most még, várjál csak. Fogod te még mondani, hogy azt hittem a Hofi viccet? Azt hittem én is egy darabig. Néztem az ismétlést most május 1-én, az önök kérték adást. Tudod, mi a borzasztó? A 2-3 évvel ezelőtt felvett műsoromnak minden szava mára aktuális. Hogy én ilyen friss vagyok? Hát ez... Ja. Az amerikaiak fellőttek egy ilyen műholdat, és arról a műholdról egész Európát ellátják amerikai tévéadással. Na, mindjárt megijedtek, hogy...
2: Hát akkor most, hogy itt...
0: Mostantól lesz film is, ugye? De akkor most ugye a rohadt imperialisták, meg a rohadt kapitalisták most majd fel fogják higítani, ami politikai nevelő, felvilágosító, nevelő, politikai felvilágosító, szociálpolitikai, politikai, szociál nevelő... agitációs politikai, agitprop, szocpol politikai munkánkat, ugye? Na nem baj, mi meg építünk egy nagy zavaró állomást. Hát hülyeség, hát nem, a minek? Egy. A zavaróállomás felépítése borzasztóan drága. Kettő. Mire ez az amerikai műhold elkezd sugározni, addigra úgyse lesz villany. Hát már most nincs. Napi 3 órát. És mikor nincs? Este. Hogy lássák, hogy nincs. Volt nekem még egy hasonló témájú szövegem, csak azt meg kivágták a műsorból. Olyan aprítást rendeztek, kombánnyal jöttek valóságban. Igen, mondták, hogy nem mondhatom el, mert hosszú. Ja, messzire elér. Egy ember bement a henteshez, nem itt nálunk. Bement, ahol bement. Hát annyi hentes van, amelyik üres. Ezeket miért nem alakítják át ruhatárnak a franciért, nem? A fogas megvan, csak meg kell számolni, nem? Mindjárt nem kéne sorba állni kabátért a levesbe. Na gondold el, hogy... Azt mondja az illető, azt mondja, kérek 1 kiló fejhúst, nincs. Hát akkor 1,5 kiló pörkütnek valót, nincs. Hát akkor egy olyan. Kila pacalt, nincs. Hát akkor egy olyan. 40 deka sonkát, nincs. Hogy szavába ne vágja. 2 kiló oldalast. Nincs. Hát akkor 1 kiló lábszárt. Nincs. Azt mondja a főnök a raktárból, Józsi, ki az, aki ennyire válogat? Na visszatérve a kulákra, pedig gondolom az igazság kedvéért már csak el kéne mondani ennyi év távlatából, mert úgy nem igen beszéltek eddig róla. Szerintem meg fontos lenne tisztázni azt, hogy hát ilyet ne tapsolj meg aztán pláne, hát vigyázz! Hát ne csinálj már ilyet, amit elkezdél tapsolni, erre a kerület politikai vezetése megtudja, hogy a familiádban volt kulák. Hát ilyet ne lehet. De engem figyelj, mindig tapsoltam én? Nem, na látod, pedig 3 volt. Mind a 3 apám kulák volt. Ezért nincs diplomám. De így legalább nem kell vegyülni, na. Szóval, a kuláknak azért volt, mert értett a mezőgazdasághoz, tudod? Tudta, honnan jön ki a malac, és honnan jön ki a disznó, az ilyen egyszerű. Komolyan, halac jön ki a disznóból, disznó jön ki a kocsmából, kész. Na most nálunk, az üzletekben nézzél szét, ott az ennivaló. És nem azért van nem nálunk ennivaló, mert december végén itt járt a Jézus. Megvizsgáltam Népfront szemszögből. Jézus máshova is ment, meg ott még rokona is van. Nem tudom, tudod-e, hogy ott szenteste miért függesztették fel a kijárási tilalmat? Mert tudták, hogy szegény Jézus 10-ig nem végez. Mire szépen nálunk van ennivaló, mi következik ebből? Hogy van megint kulák is. Hála a jó Istennek, meg a fólia sátornak. De, ha nem lenne ilyen erős mezőgazdaságunk, olyan ipari ország lennénk, hogy arról kódulnánk. Szóval mondom, van megint kulák, csak most már nem úgy hívják, hanem például bábolnai állami gazdaság vezérigazgatója. Ért hozzá. Fel is jelentik minden hónapban. Csak most már nem viszik el a feljelentőket. Igen. Ez a bábolnai, tudod, a burgert a góré, és hogy hívják bábolnát? Burgerlandnak. Ja, igen. Egyébként ez a névtelen feljelentés kérdezében, ez nálunk népi hagyomány, tudod? Ez a sok szeméttetű, tudod, ezek nem döglöttek meg még mindannyian. Van olyan mocsok, amelyik még most is él, tudod? Ja. Címet tudja, papírja van, ceruzája van, főjelent. Kész. Tudod, a három ez elég indok, nem? És ezek a piszkok annak idején nálunk a télapó, a gestapónál. A két öreget mindig összekeverem, mi? Hadd nézd, hogy a műtőbe várjnak. Te, illetve én. A szocializmus terjed. Már két ágyon fekszem. Szétvágtak, mi? Nem ám, te én, mint szocializmus, én magamtól terjedek, tudod? És éppen ezért nem szerettem, hogyha azt mondják, hogy ott meg ott már ott vagyok. Én meg tudom, hogy még nem vagyok ott. Na ezt elmondom világosabban, még egyszer várjam. Enélkül nem mehettek hazát, ne érte. Ez a lottó, vagy a motto. Na, szóval. Na most, én, mint szocializmus, valahogy nem szeretem a földrajzilag homokos területeket. Ezen még cizellálni kell, várjál! Innen kezdjük, várjál! Szóval, engem, mint szocializmus, valahogy nem mindenhol szeretnek ott a sivatagos területen. Ott én valahogy nem tudok gyökeret verni, tudod? De, ott én már annyi mindent vertem, gyökeret nem. Nem, pedig locsolom is. Locsoltam is, nem ám ilyen hülyén, vízzel, tejjel. Oda én már annyi tejeltem, és nem. Nyelni, nyeli, csak nem köt meg. Hát valami asszuálni meggátolja, én még nem. Ugyanakkor pedig belém kapaszkodnak, belém rúgnak, én meg a központ, tudod? Nem kéne összekeverni ennyire, nem? Valaki azt mondta egyszer itthon, hogy legyen már végre minden az, ami a neve. A krumplileves legyen krumplileves. Értassak. Egyszerűen tudni kell, hogyan kell eltenni a befőttet. A sivatagon hiába írják rá a konzervra, hogy szocializmus, ami beleszagolunk. Hát tudni kell, hogyan kell eltenni a befőttet. Na, ki segít nekem, lányok? Mi kell a befőtt eltenni? És hagyjam szépen bátran, na? Szalicil, nagyon jó. Azt hittem, gyümölcs már nem is kell. Szalicil elsőre, hallottad? Imádlak, jó van. Te aztán magyar vagy, ez már valami. Azt tudja, hogy nincsen semmi, de legalább ne romoljon el. Szóval kell gyümölcs, kell, aztán kell cukkerbite, kell... Na most... Mit szólsz, mi? Jaj. Na, utána az üveget mivel takarod le? Celofán, nagyon jó, celofánom. Nincsen, van egy ilyen nylon ingem. Ez a celofán, addig játszásdiból. Na, az üveget utána mivel kötöd le? Gumival, nagyon jó. Van gumi nálad? Nincs. Nem ide készültél? Na várjál, nálam van egy ilyen csoportos. Na, szóval... Komolytalan népség vagytok meg. Na most, tegyük el a szocializmus befőttjét. Az üvegben benne van a gyümölcs. Ráintjük a szilencium, a szalincimumot. Mit tudom, mit intünk rá? Letelítjük a celofántal az üveget, szépen, így. Elővesztük a gumit, lekötjük.

0: aki bekebe lesz, belerugok.
1: Szálem, Shalom, hát ha itt van mindenki. Tudod, amikor ilyen van, akkor olyan nyugtalan vagyok, tudod? És ilyenkor úgy szeretném megkérdezni a nagy álmodómtól azt, hogy

Emlékszel még az első találkozásra? Nagy társaság volt a Putyilov gyárban. Annyian voltunk, mint a sokan. Mondd, hogyan folytassam az életem. Szomorú lenne már nélkül.

0: Most meg ott a műtőben akkora serteperte van, képzeld el. Most tették velém az új 5.-6 éves tervet. Mi vagy te, bérelszámoló vagy? Vagy DPS ellenőr, mi vagy? 6.-5. Ha mi a különbség? Akár honnan szorozott 30? Na ezt a tervet teljesen másképpen készítették, mint annak idején. Hogy a terv akkor régen hogyan készült, hát gyűröttebb fejűek még emlékeznek rá. Szegénykéim, azt hiszem az 50-es években gyűröttek meg egy életre. Na, a többinek, a kiszeseknek meg elmesélem. Inkább tőlem tudják meg, mint hogy még egyszer át kelljen élni. Az Isten ne adja, elvtársok. Miért hajoltál el? Ettől félsz? A keresztől vagy a szomszédodtól? A kereszt nem olyan veszélyes, mint a szomszéd. Na képzeld el, hogy lementek a faluba a tervkészítők Józsi bácsihoz, szép, hosszú, barna bőrkabátban. Józsi bácsi, a disznó mennyit fog fialni?
1: Hát, tetszik tűnni, az egy olyan dolog, hogy előre rosszabb se tudja megmondani.
0: A pofát befogod, rohadt paraszt. A számot mond, a disznó mennyit fog fialni?
1: Hát, tetszik tűnni.
0: Puff, egy pofon!
2: Jaj, mennyit fialjon? Ha mennyi a terv, eltárs?
0: 14.
2: Hát akkor annyit fog fialni. Fölajánlásból, hát kinek ő még egy ekkora pofon? Mennyi a terv, eltárs?
0: 14.
2: Hát ezt megmondták a disznónak is? Azért jobb, ha maga beszél vele, mégis egy szinten vannak. Na képzeld el!
0: Telt múlt az idő, jött a fiallás ideje, oda mentek a disznó végéhez. Szép kis huzagolt disznó volt. Csámcsogást hallottak. Szóval te hülye, ez az indulási oldal. Na mindjárt mentek a másik oldalra, majd jött a malac csarnok elsőre, képzeld el. Na a disznó fialt 10 malacot. 10. Azt mondja a pártitkár, Szizmárja, idesanyám, aki a mennybe lakozol titokban. Ez a nyűves disznó 10 fialt, amikor 14 a terv. Hát, ebből még szabotázs is lehet. Jaj, mit csináljak? Mert malacot nem tudok. Na, az asszony is csak húzódozik. Hát akkor csinálok statisztikát. Magyar módra. Beírok 11-et.
2: Hát az már mégse 10.
0: Meg már majdnem 14. 11 beírva, papír ment tovább a járáshoz. Azt mondják a járásnál, eltörem, felháborító eltársza. Eltörem, felháborító eltársza. Ezt nem csinálhatjuk meg, eltársza. Ezt eltársza, a járás dolgozó népével nem csinálhatjuk meg, eltársza. Nem eltárszak, illetve eltárszak, csak nem csinálhatjuk meg. Tisztelője vagyok már. A meleg, az. Szóval eltárszak, ezért, mint a járásnál, beírunk 12-t. 12 beírva, alakul a terv, gyönyörűen. Papír tovább ment a megyéhez. Azt mondják a megyénél, ha? Szépen vagyunk, eltársak, szépen. Pofám, milyen húzatos, mi? 12? Hát a szomszédban nem fialt senki, hát ilyet nem lehet. Se baj, se baj. Ezért, mint a megyénél beírunk 13-at. 13 beírva, alakul a terv, kitűnően, pompásan. Papír tovább ment föl, KB. Nem tudom, meddig ment föl, KB föl, mert hagyjál békén. Rossz vagy. Na, fönn azt mondják, hogy 13, elvtársak? Szomorú vagyok, elvtársak. A terv az 14, elvtársak. Tehát egy. Nem volt már valahol elvtársak. Az se lenne baj, ha nyúl, csak röfögjön. No, nem baj. Mi meg beírunk 14-et. 14 beírva, megvan a terv, papíron, határidő előtt. Abban a pillanatban éljen Rákosi, éljen Rákosi.
2: Kedves elvtársak, sok.
0: Matt. Nagy szeretet erettel, tel. Köszöntöm, töm. A szocialista lista lusta termelő. Kimagasló világszínvonalájánának a 14 malacot. Ezért mi most úgy döntöttünk, a 14 malacból 10 darabot exportálunk, a többit meg megesszük mi. Most meg tettek velém új felfogást, meg új szemléletet, ezt te is megfigyelhetted. Újabban a kapitalizmustól, ami nekünk hasznos, átvesszük.
1: Mindanyám.
0: Azért régebben nem így volt.
2: Na, kapitalizmust, azt a mocskos szemét széttaposom, azt a
0: dolgot. Ezzel szemben ma hogy van?
2: Na, kapitalizmust, azt a...
0: Már nem haragszunk annyira, tudod, hogy van. Ami nekünk hasznos, át kell venni. Egyébként hidd el nekem, átvetett tőlük számolatlanul, te jársz jól, tudod? Ki van találva? Nem tudom, hallottál arról a kilós csomagolású lisztről, melynek minden kilójából 6-8-10 deka hiányzik. Na, bárki bármit mond, ezt nem a kapitalisták, hanem itthon csomagolta valaki. Hogy ki, még nem tudjuk, mert nem vette át a kitüntetést. Na, de azok a rohadt kapitalisták, az a fúj, az egy undorító egyfajta, te? Ezek a piszkos kapitalisták, tudod, mit csinálnak? Ezt elmesélem. Ezek a rohadtak, képzeld, ezek a piszkos személy kapitalisták. Ha mondjuk egy autót gyártanak, ezek a rohadtak, képzeld el. Az autójuk, ahogy a gyárkapunk kijön, kész van a rohadt anyjuk. Azért mondom, ami nekünk hasznos, át kell venni, csak arra kell közben vigyázni, hogy a szocializmusnak a lényege az egy fikarsznyit ne változzon. Tudod? Hát kitűnő példa van erre. Képzeld el, Iván Ivánovicsot kiküldték Amerikába, karmester képző iskolába, hát kitűnően elvégezte, 2 hét alatt. Utána adott a Balsói Teátrumban koncertet. Voltak arra sok koncert. Ez itt a teáternek a teátere, képzeld el. A dobogón Iván fönnáll, szóval a lényeg, az ne változzon. A lényeg. Azt mondja Iván. Ladies and gentlemen. Music please, full of love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love,

barátaim, nagyon köszönöm a segítséget, ennyi volt. Gyere máskor is, imádok!

0: Szervusztok mindenkinek, millió puszit küldünk Tóth Éva és Leblanc Győző. Imádjuk a Merci Rádiót, mert csak magyar zenét ad.
1: Annak idején a nagymamánál én is a Jó ebédhez szól a nótára tanultam meg a magyar nótákat, és nagyon remélem, hogy a mai ifjúság is ezekből az adásokból fogja megtanulni, és megint ismerni fogják a szép magyar nóták, mert mostanában nem hallani elég ilyet. És él még az a korosztály, aki ezt szereti.
0: És remélem, hogy ti is mindannyian ezért hallgatjátok elsősorban. És mert jó zenét ad a Merci Rádió.
1: Ezt tudom üzenni. Merci Rádió.
2: Ma este a szezon utolsó klubjában Loran Barnabás, Trabarna és ami még nem volt. Hárman egyszerre a színpadon. Aranyosi, Kap, Hadházi, a Sóder Klub Duma Jam. Hölgyeim és uraim, az este házigazdája, Dombóvári István.

0: Jó estét!
1: Sziasztok, jó estét kívánok! Ez itt a Sóder Club szezonzáró adása. Így jó, az elején elmondom, hogy zárás, ez már is egy ilyen elszomorító dolog. Ahhoz, hogy valaki bekerüljön egy napilapba, két dolgot kell tennie, vagy levetkőzik, vagy beszól egy ismert sztárnak. Hát, én most az utóbbit választottam így hosszas tanakodás után. Egy fantasztikus cikk jelent meg rólam, beszóltak Tabálninak. Én se nem a beszóltak, nem vagyok se a Tabálni, tehát így a címében nem tükrözöm a dolgot. Arra szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek, hogy milyen remek képet tettek be rólam. Még az eredeti kövérségemnél is kövérebb voltam. Ezek után gondoljátok, milyen kommenteket kaptam, hogy ez szólt be, aki periszkóp nélkül a pecsét se látja. És ez már régen volt. És nem is volt periszkópom. Az a lényeg, hogy azon a képen úgy nézek ki, mint aki csillagszületikeseket eszik, nem? Mint ha megettem volna két Tabálni István, de még félne egy utasi árpi, így. Kb. Nem, semmi bajom nincs ez Tabálni Istvánnal, ahogy senkinek se szeretjük őt. Annyi gondom van vele, hogy múltkor hozzáállítottuk be a tévé hangerejét. Szóval milyen lettes?
2: És akkor én készültem sokáig, és
1: tekered felfele, mint a gép. Te készültem sokáig a műsorra, hogy akkor majd az énekemmel is szeretném, és akkor egy jó lesz már. Te egy csutkára nyomod a tévét, jó lesz? Nézed, vége az interjúnak, úgy marad, berobban Szellő István. Jó estét kívánok! És már is gáz az egész. Nem vagyok ebben jó, én Szellő Istvánhoz meg a tévének a színét állítottam be egyszer. Akkor ezek szerint tudjátok, mire gondolok. Hát van egy színe az úrnak, nem? Tehát úgy néz ki, mint egy ilyen egyhetes parizer, aki teljes ládában még úszhatnak egy kicsit, hogy van egy érdekes szín. Tehát beállítottuk hozzá a színét a tévének, jó lett, csak utána Shrek meg kék lett. Hellboy meg zöld, de igazán mondom, hogy erre nem kell alapozni. Én a reklámokat is máshogy nézem, kritikusabban. Múltkor voltam az egyik multiba. Ezt látom egy kólás üvegen. Most 2 decivel több van az üvegben, ok a derűre. Hát nem tudom ki, hogy van vele, nekem azért ennél több kell. Hogy ez körülbelül akkora kedvfeldobás, mint amikor emlékszünk még a Meri vagy nem Meri Pokrivcsák Mónikával című műsorra? Ő mondta mindig, amikor valaki elbukott egy ilyen komolyabb összeget, hogy de ne keseredjen el, mert mindjárt kezdődik a Knight Rider. Hogy... Tehát én nem értettem az összefüggést, hogy de jó, tehát jön David Hezbollak, és akkor mindjárt elfelejtem, hogy buktam 2 kilót. Hát mindegy. Egy mosóporon olvastam ezt. A szabadban szárított ruhák illatát hozza vissza. Hát én egy sertéstelep mellett laktam gyerekkoromban. Ott mi direkt azon harcoltunk, hogy anya, ne most ki a ruhát, jó ez még! Szokták mondani, hogy a jó farmer megáll a szőnyegen, ez ment. Nem tudom, ki hallotta egy pár héttel ezelőtt, hogy ilyen unatkozó, enter és pöcsverő informatikusok rájöttek. Még nem is mondtam mire, de többen ismerősre ismertünk. Uram, bocsán magunkra. Vannak, akik sokáig nézegetik a netet. Nem tudom, aki belemegy a Windowsba, mondom, hogy ablakok, és akkor nem kell kisípolni. Főleg mivel egyszer kimondtam, profi vagyok. Menjetek bele nyugodtan, és van egy ilyen a szórakozás rovatban, hogy hangerőszabályzó. Milyen debil lehet az, aki... akinek ez szórakozás. Biztos vannak ilyenek. Szóval az a lényeg, hogy ezek az előbb említett érdekes fiatal emberek rájöttek arra, akik ilyen nappal ezeket a térkép szoftvereket nézegetik, hogy néz ki a föld fölülről, ami rohadt érdekes egész nap. Hogy Hortobágy fölött a fűbe a parcellákon Jézus arca jelent meg. Ezt láttátok? Hallottátok? De ez milyen necces már, nem? És mondtam Bellus Pisti kollégámnak, aki szintén sóderklubos, hogy ez hülyeség, ez baromság. És ő azt mondta nekem, hogy én túlságosan felületesen szemlélem a világot, kicsit nézzek jobban így a dolgok mélyére, ez volt ott a parcellákon. Hát nyilván nem nyúlt bele a hülye gyerek Photoshoppal, hogy azért mindenkit így átvágjam. Tegyük fel, hogy nem nyúlt bele. Én is elkezdtem jobban megnézni a dolgokat, csináltam pár fotót, és az alábbiakra lettem figyelmes. Az első képem megjelent Ózd felett Mónika feje. És Ózd mellett, tehát azért mondom, hogy ennek is üzenete van. Itt már úgy elkezdtem hinni a dologba. Még pár képet megnéztem. A börtön cellának ott a földjén ott van Mike Lever, azaz Hagyó Miklós. A magyar politikai élet yetije. Azt az arcot a földről nincs az a domestos, ami fel fogja szedni. De itt még nem állt meg a sok. A következő képen egy Rocky parkolót látunk. ahol azt hittem, hogy erózió van a térkövön, de nem, az Hajdú Péter arcmása. Itt már kezdtem nagyon durván kiakadni, a következő képre nem is fűzök hozzá semmit, egy gabonakör közepén Pataki Attila arcát véltem felfedezni. És itt már nagyon kiakadtam, és egy pillanatra álljunk meg a képekkel, mert szeretnék felkészíteni mindenkit. Most X-akták jelenség fog következni. Hát a következő képen egy már nem élő személyt fogunk látni, tehát a kisebbeket küldjétek ki a szobából, emósokat hívjátok be. Csináltam egy lépcsőházba egy felvételt, és a kövön Magdi anyus arca bukkant fel. Erre már, ehhez már nem tudok hozzáfűzni semmit. Ehelyett inkább bekonferálom a ma esti első fellépőnket, akiről tudni kell azt, hogy már nagyon sok kilométert megtett csak a szájával, és hiszem úgy kell gondolni, tehát... Hú, de fog ezért engem imádni! Fogadjuk nagy szeretettel Loránd Barnabást!
0: Hát köszönöm szépen, Dombi, rohadj meg! Ez csak így barátilag. A feleségem szólt nekem, hogy szeretne egy autót venni magának, kicsi, aranyos, 500 000 forint, mondtam, hogy alófasz, nekünk nem kell. De nem. Ilyenkor a nőknek van egy csodálatos fegyverük, hogyha valamit nem kapnak meg, de mégis szeretnék, ez a 3 hét no sex. 1.0-as program, én már nyomta, hogy az entert, run! A 3 hét után így... Én csak annyit kérdeztem tőle, hogy... Milyen színű? Mondta, hogy piros, de már 1 millió. 4 hétig nem beszéltünk. Külön aludtunk, külön ettünk, külön háltunk, külön éltünk konkrétan. 4 hét után... Hány ajtós? Mondta, hogy 5, mondom, jó legyen. 1 millió határ legyen. Nyitja ki a számítógépet, én a kisvállára teszem a kezem. Kicsim, most viszont dugunk. Fáradj előre. És mint amikor a kanmedve a halvasokból megérkezik. Gyere! Tombolni fog az apa! 1 perc, 34 másodperc múlva ott ült a gép előtt. Röhögsz, bászak, de ez nem ilyen vicces. Ő hibája. És elkezdi nézni az autókat, 1 millió. Pól! Ha mondom, a Mercedesnél állj már egy kicsit meg. Felméri Petivel voltam egy ilyen fellépésen kint Franciaországba. Meghívtak minket, hát ilyen gyors étterem függő, és a Burger Kingbe kapott egy ilyen papír koronát, ezt hogy fölvette, 1400 kilométerig keresztül egy ilyen hamburger királlyal ült, tudom, abban utaztam. Nem vette le, tehát nem volt kellem, így nézni. Mondom, bolondot viszek. Hazafelé megálltunk Szlovéniában egy benzinkutnál, én tankoltam, ő a shopba matatott, majd jön ki, és mondja nekem ilyen lassú székes stílusban, hogy Barna, engem odabent megbámultak. Stán még a hátam megett, össze is súgtak, Barna. Szerintem még ki is gunnyoltak, Barna. Szerinted mi lehetett a gond, Barna? Belenéz a tükörbe, ja, férde volt a koronna. Zatának van egy ilyen balatoni vízparti telke, és hát vízparti, tehát ez a 30 perc a víz. Ha egy ilyen autópályán mész felé 290-nel, akkor 30 perc, mert a telek az Nógrádban van. És van ott egy szomszédunk, Nándi. Nándiről azt kell tudni, hogy ilyen testépítő gyerek, így Gyuri. Ilyen. És ilyen fehér porokat kever be tejbe, és ezt teszi, de apjának, hát így eldugta a fészerbe, mert nem akart, hogy az apja meglássa, csak az apjának nagyon rossz a bal szeme, jobb meg nem is volt, és véletlenül apja beleöntötte a malasztába, mint a púrhab. Nándi rosszul lehet, hogy te jó Isten, mi lesz most, nincsen szer, az nem érdekelte, hogy mi van az állattal. Redelt az internetről ilyen 1 köbméternyi ilyen Én fecskendős izét cuccot, na azt elkezdte, hát először ugye bizonytalan volt, a malasznak adta 2 hétig. Nándi apja jön, hogy Pirike, gyere ide! Szól a feleségének kulturáltan, aki ekkora monoklival volt, mondom, mi történt Pirike nénével? Megütötte a főnyereményt. És hát ilyen, Pirike, gyere ide, azt mondta, Pirike, miért van az, hogy a gyerek feje meg a malac feje napról napra jobban hasonlít? Ha szúrják, cseznek, tényleg. Le kellett vágni az állatot, mert hát ekkora volt. Annak nem zsírja. Zseléjesült ki. Szét volt a hurkát, meg a kolbászt, nem a beleibe, az erejébe töltötték akkor. Náni régen a seregnél volt, így katona volt, csak leszerelték, mert hát az a hivatalos, hogy nem tudott elszámolni 1-2 alkatrészsel. Náni mégis mivel? 3 krosszal, meg 4 ifával, mivel? Most már kitalálta, hogy drogbáró lesz, és hát kölcsönkérte a polgármester fiának a rotációs kapáját. Ezt ugye 1002-es sárga ladából is kiemeltük reggel 6-kor, mert a hátsó kertjüknek van egy ilyen része, ahol csak egy kicsit keményebb a föld, mint a gránit. Ott majd be, a vadkenderrel beültetem, és akkor én leszek a drogbáró. Reggel 6-kor indítja a rotációs kapát, tehát én is segítettem neki. Tüpta! Tüpta! Rohanjál meg, tüpta! Reggel 8, tüpta! Tüpta! Délután 2, tüpta! Este 6, tüpta, tüpa, puti, puti, puti, puti, puti, puti, puti, puti, puti. Náni meghúzott egyet, benyomta, elfordította, belerúgott, leköpte. Húzott neki egy csutkát, tü-tü-tü-tü-tü-tü. Kiengedte a kuplungot, a rotációs kapa meg elszaladt. Átszaladt egy fóliasáton, egy tyúkollon, majd a végén a ganajos tóba így beleesett. Nándi mondja, ma miénkor ki kell szedni, gyere barna, szedjük ki. Rám ne számíts. Este a ladával oda megyek, rákötöm, és kihúzzuk. Apámmal a kocsmában voltunk este, ott iszogattunk, fröccsözgettünk, megjelenik Nándi. Annyira titkos volt a hadművelet, hogy 2-ször mondta el mindenkinek, figyelj ma. A rotációs kapa beleesett a ganajos tóba. Éjfélkor kivontatom a ladával. Kocsonya részegre itta magát. Éjfélkor jobbra el. Mi meg balra el Pistájék teraszára. Nándi, figyelj, a Pista megjött, a fiad ott van a ladával. Megjött, megjött. Nándi egy ilyen kábelt így elkezd dobálni a ganajostóba. Esztövesség. Rohanja meg. Majd a 4. lépés után beles. Ott volt mellette, rákötötte, beleült a ladába, beindította, Rednár, Rednár, nyomott neki egy rükkvercet, és mellé állt. Ismered Nándit? Te vagy. Na és hát az van, hogy most van egy, a telkükön egy fa, ami így áll, és a kocsma fölé lóg, és ki kell vágni, de 70 000-ért vágják ki, és hát ő mondta, hogy hát annyi pénz nincs a világon, és majd ő kivágja, mert van neki tilfűrésze. És hát így, mondom, hogy fogod kivágni? Hát figyelj, akárhogy is nézett át, az ott rá fog-e. Nem fog rá, nem fog rásni, van egy technikám. Hogy fogod? Á, technikám van rá, nem fog rásni. És mégis, hogy ha megfeszítem a ladával erre. Megfeszítette. Megállt a főút közepén. Így a ladával a vontatőköt, én úgy húzta a fát. És 7 órakor. 7:30. Dél. Így eszed a húsleves. Este 6. Mondom, tegyél rá láncot, rohadjál meg. Záróakkorként tényleg csak megkérdeztem tőle, hogy Nándi, figyelj már, mit szólsz hozzá? Nyert a Fidesz. Á, nem nézem már a focit.
1: Köszönjük szépen. Ő volt Lorán Barnabás, azaz Trabarna. Engem nem érdekel ez a buci ügy, nekem más dolog tetszett benne. Elkaptak valami dílert, és elkezdték fejtegetni, hogy milyen kódokkal szoktak rendelni narkót a művészek, És van ilyen például, hogy 4-ig el vagyok havazva. Ez azt jelenti, hogy 4 csíkot gyere hozzá nekem. Hozzá 3 darab drót nélküli mikrofont, ilyenek például. És ez megint azt jelenti, hogy 3 kicsit keskenyebb utca. De milyen durva, hogy valamilyen nagyon kezdő díler, ilyen díler tanonc, OK és díler így. Megérkezik így 4-gyel, azt mondja, bocs, de csak kábeles volt, így hozzá a mikrofonokat neki. Tehát ez nagyon tanuló pénz. Másik meg az, hogy én elgondolkoztam, hogy lehet, hogy már mindenbe kódokat építenek. Lehet, hogy házhozszállítással ma a színészek már csak így kérik, hogy hétre ma várom a Nemzetinél. De lehet, hogy nem. Egészen furcsa dolgok derülnek ki, és sőt, lehet, hogy a 3 kívánság is valami ilyet jelentett. Hát, ha visszaemlékszünk az arcokra, Timi bácsi, gyerekek! És ott ült a sok tár pupillájú gyerek. Na, kinek dobom a labdát? Repült a pontos labda, de lehet, hogy ő így terített, de... Azt szeretem, a nénik vidéken eljárnak minden templomi esküvőre, csak azért, hogy lefikázzák a párt. Nem látnak már pontosan, de valami fehérlik az ajtóba, mennyasszony, akkor már rákezdik. Jön a gemelés falon. Azt mondja, jaj, hát, csak elkelt végre a Kati. Pedig akkor a kurva volt. És a másik sem hagyja magát, hát nehogy már. Tehát nem nyomjuk le egyik, nincs olyan szomszéd, azt mondja, hogy engem kidumál, de hogy is. Ő is elkezdi, hogy na, hát a Laci gyerek is kikupálódott. Mondjuk a 3. elvonó után már illő is. De a legkedvesebb élményem mégis egy tömör beszédű emberhez fűződik. Nem kell az erdélynek, hogy valaki nagyon tömören beszéljen. Egy klasszik paraszbácsi árult a piacon. Ott voltak a városiak, lehetett rajtuk látni, hogy ők igazi városiak. Tojást akartak tőle venni. Faggatták az öreget, hogy mik a jó falusi tojás ismérvei. Honnan lehet tudni, milyen a falusi tojás? És jöttek a jó találatok, hogy kerekebb a teteje, vékonyabb a haja, egyben marad a sárgája. Az öreg válaszolt, lófaszt. Tollas meg szaros. Most lesz először a Showdel Club színpadán a Duma Jam, akik pedig ezt a jamet számunkra kavarják, nem más, mint Kovács András Péter, Hatházi László és Aranyosi Péter.

0: Hát, hogyha ilyen lakodalmas rockerek lennénk, akkor ugye egy hatni trió volnánk, de hát így is mondhatjuk, hogy ugye itt van velünk a jó Bandi Betyár, Poén Peti és Soder Tibó.
1: A két boci meg a szőrös.
0: Igen. Én azért ülök középen, mert ha oldalt lennék, így esne a plazma tévé, így, de én kaptam a középső helyet. Ahogy így
1: én meg ilyenkor széken támaszkodok, csak előre mondom.
0: Hát te csak hiszed, hogy az a szék. Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki ide talált, titeket is ott fent az akváriumban.
1: A rossz idő ellenére is. Azt mondják, hogy a...
0: Mit mondanak?
1: Hát, hogy a vulkán miatt van ilyen rossz idő, de hogy már nem tart sokáig, mert Frodo nem sokára odaér a gyűrűvel.
2: Vagy beledobják Lendva Ildikót, minden.
0: Abba csak a baj lett, gyerekek.
2: Menjünk.
0: Nem csak
1: annyi, csak úgy képletesen.
0: Képletesen, hogy vannak ezek a lányok kín a 10-es úton, 4-esen, stb. És tudjuk miért...
2: Ki merre jár?
0: Hóban, fagyban, azokban a kis csipkés ruhákban, csak megállsz, hogy legyen valami meleg a gyomrába. És... Ki merre jár? Ennyire még ilyennek nem örültek.
2: Hát én az 51-es út irányába járok, Baja felé. Ott is szép az élet. És a kólagyár után van egy olyan bula, nem viccelek. Ilyen, ezek brókerlányok tulajdonképpen, mert befektetőket keresnek. És van egy olyan csaj, hogy tangabugyiba táncol teljes erőből, és egy ilyen narancsárga klepetus előtte van, és így nyomja a műsort. Hát így mennek a kocsik, és lehet látni, mindenkinek fék ez a féklámpája teljes erőből. Hát tényleg, olyan segge van, mint egy 8 éves kisfiúnak, nem viccelek? És amikor így közelébe érnek, akkor viszont meglátják, mert olyan feje van, mint egy irokész totemoszlopnak egyszer. És... Hogy a jóisten, hogy kibabrálódott vele, hogy fogott egy ilyen G.I. Joe testet.
1: Elrontott.
2: Elbasztam. Na várjál! Mert hogy a jóisten, hogy kibabrálódott vele, mert fogott a jóisten egy ilyen Barbie testet, és egy G.I. Joe fejet tekert be neki.
0: Hát ez szép volt.
2: Mi a hálátlanok, öcsém?
1: De azt képzeld el, hogy Stoll Andrásnak odaadták volna a szondát, hogy lenne szíves? Persze. Nem, mert az van, hogy Stoll András vizeletébe megtalálták császár elődöt. És azt képzeld el, az milyen csúnya lett volna, hogyha Darth Vader a halálcsillagot így bestólozva, van egy ilyen kifejezés, hogy bestólozva, olyan bevök stólozva. Egy képzeld, hogy Darth Vader bestólozva részegen neki vezetni a halálcsillagot a Földnek, nem?
3: Én vagyok az apátok. Donatello, neked is én vagyok az apátok.
1: Érted, a kokaint így szívja fel, hogy...
0: Most egy kis reklám következik, de ne menjenek sehová, mert utána el fogom mondani, hogy melyik az a legrövidebb magyar mondat, ami a leggyakrabban hangzik el, tehát rövidesen folytatjuk.
4: Ami még hátra van, a Duma Jam. Ilyen még nem volt. Hárman egyszerre a színpadon. Aranyosi, Ka, Hadházi. Hogy mi lesz ebből? A szezon utolsó Soder klubja folytatódik a reklám után. Ezt nem kéne kihagyni.

0: Tehát a leggyakrabban elhangzó, ám legrövidebb magyar mondat, amit egy levegővel mondanak el. Szívsz.
1: Elindultam 2 héttel ezelőtt Orfűre fellépni az új M6-os autópályán. Jó hangulatban pörgök 130-al, ennyit merek mondani.
0: Sose mentél olyan gyorsan.
1: Olyan gyorsan sose mentem, az igaz. Szépen haladok, előveszem, mondom így a papírt, mondom, fölhívom a srácot, a kontaktembert, mondom, hogy ilyen jó időben érkezek. Orfű már nincs messze, nézem a papírt. Martfű. Egy Budapest térképpel, berolnok a benzinkútra, mondom, add egy térképet! Így egy víz, ilyen girnyú csaj így áll, azt mondja, inkább pénzt ad, mondom, térkép! Nézem, Martfű de Pécsnél, vagy Orfű Pécsnél, Martfű meg Szolnok alatt, én meg Szekszárnál állok az autópán. Úgyhogy át egész, van egy új autó, egy új hidana, átnyomtam, 170-nél én mentem át Kecskeméten, meg az új Gripen vadászgépek. És a 44-es úton így zögykölődök, hát dinamikusan, 70-es tábla kint van. És előttem megy egy mikrobusz, és előtte egy kombi. És hát ők is mentek, vagy 100-zal, mondom én 120-szal.
0: Ki a király?
1: Teljes erőből legyorsulom. És így gurulok, és oldalt látom, hogy rendőrség, rendőrség. Írják a hátuljára is föl, érted, mert akkor is megelőztem volna, csak lett volna dumám hozzá, érted, vagy valami. És hát tudod, így megállok. Na most, aki látta, nem tudom, a Longest Day, a partaszállással, a Leghosszabb nap című filmet. Nem túl sokan, de azért meg kell figyelnünk, amikor a 101-es légideszant hadosztályt bevetették Normandia fölött, a mikrobuszból úgy ömlött kifele a Leghosszabb nap című filmet. Nem túl sokan, de azért meg kell figyelnünk, amikor a 101-es légideszant hadosztályt bevetették

0: Mondom, marcfűn kéne lennem 4 perc múlva, elnézést kérek. Nyugodtan menjen tovább, nyugodtan menjen tovább. Kiállította meg magát, mondom, maguk. Ja, nyugodtan menjen tovább, nyugodtan menjen tovább. És így gurultam el, és egy pali így beszólt egy rendőr, azt mondja, reméljük nem leszünk benne a Soder klubba. Nem a frász.
1: Az M3-asra jöttünk Andrással, és megálltunk egy benzinkútnál, amiért? Azért jövünk ki, a rendőrök leintenek minket, mondom, be vagy kötve? Be, jó. Odaérünk, ablak le, azt mondja a rendőr, jó napot kívánok, lefényképezhetném magukat?
2: Hát mondom, elhúzunk itt 170-nel, vagy?
1: Aztán kiderült, hogy le akarnak minket fényképezni, kiszálltunk, összeálltunk csoportképbe, András a következő módon oldotta meg.
2: Így rendőr fotóz minket szemből, mi így karoljuk át a rendőrt két oldalról, és így, így. Ha nem...
1: Hősködik, hősködik!
0: Te beszélsz, Janett, adjad már!
2: Na várjál!
1: Hősködik!
2: De a legszebb az az volt, amikor Lacival gördültünk ki egy fesztiválról.
1: Hát inkább gurultunk.
2: Hát gurultunk, Laci vezet...
1: Ja, nem, ja.
2: Laci vezet fitten, én meg bestólozva ülök az anyós ülésen, de... De én már olyan jó voltam, nekem az összes képzett barátom ott ült hátul. És rögtön egy intés, hogy jó napot kívánok, jó estét kívánok. Lacinak oda dugják a szondát, hogy lenne szíves megfújni? Persze. Nem, szépen rendesen megfújta. Köszönjük szépen, további jó utat. Nekem meg így kinyílt a csipa, hogy legalább egy kis készpénzt tessék elfogadni.
1: Hősködik ez is. Haverok mentek fellépni, és zenészek voltak, a kongák be voltak rakva hátsó ülésre, biztonságjövel bekötve vagy fékezésnél, de billegjen megállított őket a rendőr, mondta, hogy úti okmányokat, személyük, utasok is, odaadja az anyós ülésen ülő zenész, azt mondja, a hátsók, azt mondja, azok ott kongák, akkor az útlevelüket.
2: De erről a személyi okmányról nekem volt, frankon elhagytam a jogsimat. Nem tudom, hova lett a jogsim. Kérdezem a feleségem, nem látod a jogsimat? Azt mondja, hogy nézett ki? Hát mondom, képzelje el engem kicsibe így a személyi adataimmal így mellettem. Ahogy így valahol vagyok a lakásba. Azt mondja, nem látta, de hát mondom, mindegy, elindulok fényes nappal a városba, csak nem meszelnek le, hát lemeszeltek, és ugyanez volt, mint Petén, hogy á, művész úr, hát mondom, igen. Na, le lehet szállni a rendőrökről. Mondom, jó, majd megmondom a kis Ádámnak. Jogosítványt, forgalmit. Átadom a forgalmit, azt mondja, láthatnám a jogosítványát, mondom, használd a képzelőerődet.
0: Várjál,
2: még sztori van. Tök rendesek voltak, vagy összenéznek. Azt mondja, tudja mit? Mondd egy viccet, elengedjük. És akkor így örülsz, hogy nem pornózol. Bár lenne valami meleg a gyomrodban.
0: Ezt már nem lehet kivágni, hallod? Ezt már nem lehet kivágni.
2: És az a baj, hogy ilyenkor csak a szar viccek jutnak az eszedbe.
1: Ugye, és egy máskor is.
2: Ülsz ott fényes van. Ülsz ott fényes nappal bekötve, ők ott állnak láthatósági mellényben, hogy lássad őket, hogy ők az... Azt mondom, Piroska, megy az erdőbe.
1: Gyalog.
2: Igen. Gyalog, megy az erdőbe a Piroska, egyszer csak kiszól a pokorból egy hang. Hová mész, Piroska? Hová mész, Piroska? Vagy kínálod meg a viccet. Hová mész, Piroska? Megyek a nagymamához.
1: De megkínáltad.
2: Mit viszel a kosaratban? Kis kalácskát, meg borocskát. És kis WC-papír nincs nálad.
1: Jó, megkínáltad.
2: Várom az ítéletet. Állok.
0: Elnézést kérek, komolyan.
1: Na menjen.
0: Akkor én elmondom, mi volt.
1: Epedbe várj.
0: Én erdőbe nem járok. A Lehel téren kicsontoztak.

0: levágták rólam a szütyőmet, benne volt minden iratom, 30 ezer forint, meg egy gyönyörű telefon, és hát sírva bementem a 13. kerületi rendőrségre. Én bemondom, bazd meg, nem érdekel engem.
1: Legalább római számmal mondjad.
0: És addig sírtam, még 4 darab, nagy darab rendőrt nem adtak mellém, hogy hát szétütjük ott az aluljárót, érted, hogy visszakapom a cuccokat. Olyan nagy darab volt a két rendőr, hogy a golfba hátul nem fértünk el hárman. Tehát két kocsival kellett, ilyen beavatkozó rendőrök voltak. Elég szép, erős emberek. És hát nem találtunk meg semmit, senkit nem vertünk meg. És hát bejelentettem feljelentés, stb. És hát eltűntek az irataim. Hazamegyek, kihúzom a fiókot, az íróasztalból. Így. És megvolt a személyim, azt nem vittem magammal. Fölhívom a rendőrséget, hogy megvan a személyim. Aztán jó, kivesszük a körözésből. És én ezt el is felejtettem. Eltelt egy 8 hónap, sétálok az Andrássy úton. Én bemondom, hogy Andrássy út nem érdekel.
2: Hősnek.
1: Hero.
0: És egy 3 betűs bank elé érek, mondom, kiveszek a falból.
1: Mondjad ki, legyél ebben.
0: Nem mondom. És így bementem, hát először
1: Budapest.
0: A falból akartam, és... De nem működött a gép, és begurulok a hölgyhöz, személyigazolvány, bankkártya, pütyörészik a hölgy, azt mondja, jaj, aranyos úr, nem működik a rendszer. Leülne egy percre? Hát mondom, leülök. 5 perc múlva így észreveszem, hogy 2 rendőr bejön, bemennek az irodába, eltűnnek, és egy 4 perc múlva azt veszem észre, hogy 2 rendőr, meg 2 biztonságember, aki ismeri
1: tíz.
0: Az már 10 legalább IQ-ba. Azt veszem észre, hogy mint a focisták, hogy így lopják a távolságot felém, értetted? Egyre közelebb, tudod? Megáll előttem 4 nagy darab ember, azt mondja, lenne egy kis probléma, aranyos úr, bejönne velünk az irodába. Mondom, természetesen, bemegyek, bezárják az ajtót. Honnan van a személy? Hát mondom, az enyém rajta van a fényképem. Azt mindenki mondhassa. De mondom, nézze meg egy Borsod megyei pecsét. Nem is volt rasszista a pali, ne menjünk bele. Az a lényeg, hogy elég szép volt a kép, mert délután 3 órakor az Andrássy úton a bankból kilépett Aranyosi Péter, előtte 2 biztonságember, mögötte 2 rendőr, tehát úgy mentem, mint a csillagok háborújába a császár. Engem meg hátra bilincselt kézzel megyek, és hát képzeld el, úgy tették be a fejemet, mint a Starsky és Hutchba, tehát így fogták a fejemet, így tettek be a rendőrautóba, 2 rendőr elől, én hátul pihenek. Azt mondja az egyik rendőr, azt maga hol dolgozik? Hát mondom, a rádió kabaréba. Lesz majd poén! Na én szépen el, 6. kerületi rendőrség, én bemondom.
1: Szájkaratés.
0: Hát, ott a Népstadion mögött.
1: Ne menjél arra mostanában.
0: Vagy lehet, hogy 7. kerületi, a fás se tudja. És képzeld, az egyik rendőr így elsétál, 5 perc múlva visszajön, azt mondja, magát nem tesszük be a cellába, mert ott most éppen egy szerb szabadcsapat tartózkodik. Nem fog elképzelni, hol voltam. Van az a portás bácsi, aki osztogatja a blankettákat a bejáratnál. Na, oda bilincseltek egy tonetszékhez. A jobb kezem így lebilincselve a tonetszékhez. Bácsinak volt egy kis prosztata probléma, hogy 2 óra alatt 3-szor ment el pisilni, és én már tudtam, hogy igazgatásrendészet 110-es szoba, és így adogattam ki. Tehát tulajdonképpen 2 órát állományban voltam. Meghozták a faxot, azt mondja, elnézést kérünk, elengedjük. Hát mondom, köszönöm szépen. Felhívtam így az asszony telefonon az ajtóból, mondom, képzeld el, most szabadultam a börtönből.
1: A nyugati kéremet befordultam a kocsiba. És tudod, ott van a buszoknak így betonnal, mint a Forma 1-ben, ilyen kerékvetővel elkerítve, és valamiért elbambultam, és oda befordultam. És azt látom, hogy ott áll egy mikrobusz, 11 rendőr száll be, és még visszatolathattam volna, de tudod, ez a... 11 rendőr visszatolat. Látják, ja, csak egy hülye, egy kiszáll, mondja, mit csinál itt ember? Mondom, nem látta a táblát, de láttam. És mit jelent ez a tábla? amelyik ott elől van, az! Mondom, átmenő forgalom tilos. Micsoda! Mert tudod, van az, amelyik teli piros, fehér csíkka, behajtani tilos. Ez is ugyanazt jelenti, de... hát ha. Átmenő forgalom tilos. Az behajtani tilos. Mond, nem, az a másik. Gyere csak majd, de itt van egy hülye. Ó, kiszállt mind a 11. Ha ezt hallgassát, na ezt a hülyét hallgassát meg. Jaj, már nem olyan magabiztosan elmondtam még egyszer. Hát ugye... Rám néz a főnök, így feltér sokat. Büntes már meg, azt menjünk a picsába!
2: Őket egyszer megállítottak Szejcsentóval, hatan ültünk benne. Nem én vezettem, én ott hátul valahol helyet foglaltam. Rendőr, meg, aki vezetett, az kiszállítja, menjen előre 5 métert, stb. Pedig a másik foglalkozott velünk. Behajol, azt mondja. Nincsenek maguk sokan. 2, 4, 5, jó van.
1: Hobbit kamion.
3: Hát, Peti hozta be a eszközt.
2: Mindig állam van.
1: Légy szíves, kedves közönségeknek, hadd féljenek. Na mi ez?
0: Micsoda?
2: Lézerkard?
1: Amatőr. Csak egy nő mondhat ilyet, ugye?
2: Mert Star Trek-esek azért.
1: Ne sírjál, ne semmi baj, nem kell pityeregni, nem?
0: Fénykard.
1: Nem lézer, fény.
2: Esetleg sugárpallos.
0: Az jó, az jó, az jó, az jó. Az jó, azt még úgy el tudok fogadni. Kínai piacon lehet venni.
1: Forintért.
0: 3500. Megnéztem a rajongói könyvbe, ez Anakin Skywalker fénykardja eredeti.
1: Hát kínai, a sajátja.
0: Kínai, a saját, hát sajátja, igen, igen.
1: A jövőből.
0: A jövőből jött, és gyönyörű. Én megmondom őszintén, hát ennyit csinál egyenlőre.
1: Ezért hoztad be!
0: Ez van nálam állandóan ember, hát ebbe búgok mindig, érted? Hát itt volt régen neki egy stift, figyeled a szemeddel? Övre lehetett akasztani, volt itt egy stift, de én nem használom, mert mindig a kezemben van, érted? Tehát én nekem ez van. Még hiányzik, megmondom őszintén, hát nem búg. Nem búg, nincs belőle fény, tehát nem tudok lekaszabolni senkit az aluljáróba, de szép.
1: Én tudom, mire való.
0: Mire, Laci?
1: Csak oh, kicsi. Ja.
0: Vigyázzál, esül.
1: Darth Vader a Megasztárba. It's my life!
0: Jó. Az az igazság, hogy hát egyelőre markolat.
1: De reménykedik.
0: Hiányzik, megmondom őszintén, hát megvan a kapcsolási rajzom. Kell még néhány alkatrész, meg 3000 év innováció, és akkor meg lesz. Azt mondja a feleségem, hogy ugye neki semmi értelme nincsen.
1: De jó lenne, ha itthon hagynád, ha elutazol.
0: Hát csak bekapcsolom. Odaadhatom, Bandi?
2: Légy szíves, nagyon vigyázok
1: rá. Ne ejtsétek.
2: De én azon gondolkodtam, hogy vajon a fénykard az mindig ott van a Jedinél meg a Petinél.
0: Igen.
2: És hogy vajon így a fénykardban is halmozódnak a funkciók, mint neked a mobilodban, ami szintén mindig ott van. Jön egy bejövő hívás, tudod, hogy halló, tessék. Vagy így gyerekek, csoportkép, álljatok össze, ez az. Még egyszer ma a fejetek nem volt benne. Elmondom, mi van.
0: De a kiszvárban azért elég látványos képződő. Hogy megy be a 80x80-as helyiségbe, 75 a sajtón?
2: Megmondom, így, figyelj, így, megmondom.
0: Így, persze, 75 a sajtón, az épp vállával emberre.
1: Élével megy, az így.
0: És utána, hogy brunyál, hát akkor...
2: És benn van, figyelj, benn van.
0: Igen.
1: Neki nem kell brunyálni.
2: Így van, leengedi a fáradtól.
1: Mindent tud. Este leveszi a csizmát, kijönti, kösz.
2: De az egy nagy kérdés, hogy a fénykardot így kell-e tölteni, mint a mobilt. Tehát, hogy képzeld el Darth Vadert, hogy és most, if you Skywalker. Basszus, a töltőn maradt majd. Vagy már eleve olyan szar az aksi, hogy csak töltőről megy, tőled, és így... 2 méter zsinórral
0: a... Hálószobában, ne? Igen. Hát gyere be a hálószobában, ott lehet kardozni.
2: Igen, 2 méterrel a faltól, így a zsinórral. De most azt néztem egyébként így a Star Wars, hogy a Vona Gábor miért volt Han Solo-nak öltözve, azt láttad? Mellénybe. Mert mondta, hogy ő mellénybe fog bemenni. Azt előre tudtam, hogy a flitter tangát nem meri bevállalni.
4: Nem olyan bátor, mint a Peti.
2: Igen. Viszont a többiek meg szerintem egész nap őt szopatták, tudod, hogy ki hozzon Robit? Hát a pincért. Meg hallottam ilyen egy-két ilyen jobbikos felszólalást majd, szerintem ott iszabirkozás lesz a parlamentben, tehát ilyen napirend előtti válasz viszont válasz, hogy mi van, mit miért, gyere ki.
0: Én meg voltam egy ilyen jobbikos rendezvényen.
2: Miért? Az összeget mondja, vagy az
4: átutalásos.
0: Miért? Akkor a sikerem volt, majdnem beválasztottak a sortűzbizottságba, úgyhogy...
4: Menjünk könnyebb témára, a kulcs szó, Biki Csunáj! Biki Csunáj!
2: Péter mondta, hogy ne beszéljünk a Biki Csunájról, mert abban mi a vicc, az a Biki Japán.
0: De tényleg, mi abban a vicc?
4: De nem, azért...
0: Mondjad!
4: Nem, azért nem vicc neked meg nekem, mert vidéken ilyen van, tehát hogy...
0: Igen, ez a mindennapok. Hát...
4: Csodálatos érted. Dalokat énekeltek, tehát távoli otthonán kóborolt Emmanuel. De olyat is hallottam, hogy táncolj cigánylány. Ez az álmodj király lehetett, magyarul se.
2: Igen. Meg Madonnától van a fapados prics.
4: Ajaj, fekete vonat, elvitted a lábomat.
2: De nekem a legdurvább félrehallásom a bikinitől volt, tudod, hogy adj helyet magad mellett, és én évekig azt hallottam, hogy adj tejet marad mellett.
4: Ki mire fogékony, András? Hát voltam egy rádióban, és ilyen reggeli műsorban olyan játékot találtunk, hogy én énekelek.
2: A nézők meg elkapcsolnak.
4: Hallgatók meg pláne. Ő nézi a rádiót, lehet neki, nem? Szép rádiója van. Szóval az volt, hogy én énekelek, föl kellett ismerni a dalt. És így lejátszottuk, telefonál egy hölgy. Megismerem, tudom mi ez? Ez a Catch You, Let You, Way the Gay című dal. Ez biztos. Az előadó pedig egy férfi. Most mondom, Shakirától volt a tangó. Hát így... Szinte biztos voltam benne, hogy így nem fog menni, és gondoltam, segítek a hölgynek, és ez a Shakira Bagira dzsungelkönyve vonalon, mondom neki, hogy gondoljunk a dzsungelkönyvére. Mauglitól a kecsulecsú végén! Ebbe te is jó vagy. Londonban leszálltunk a repülőre.
0: Jaj, nem mondd már olyan cikim. Ne, jaj!
4: Azt mondta Peti, itt jöttek egyet, pászlek. És így... Nem tudtuk, hogy kell metrójegyet venni, mert oroszul tanítottak minket évtizedeken át, és ott ezt pont leszarják. És így ott volt a robot, látszott, hogy abból jön ki a jegy, de hát... És ott állt egy csávó, talpig ilyen londoni metrós egyenruhába, Peti odament, annyit mondott neki, I help you. Hárman állítottuk fel a csávót, hogy...
0: Jó, a kicsivel, érted? Zavarba voltam.
2: Mondd el a múlt időt.
0: Meg egyébként is én angolul úgy, hát tudok ilyen alapvető szavakat, tudod? Nem túl sokat.
4: Ja, de.
2: A múlt időt mondd el.
0: A múlt időt azt úgy mondom, hogy...
4: Azt mondta a csajnak. Azt mondja, you know, film. Hugh Grant, Julia Roberts, itt lakott valahol.
0: De tényleg, a Nothing Hill-en voltunk.
4: Azt mondta, ez nem tud angolul.
0: Úgy volt. De megtaláltuk aztán az utcát, a Nothing Hill-t kerestük, a Julia Roberts film. Én mostán milyen romantikus filmeket nézek meg a pina.hu-t. Ne menjünk ebbe bele! És... Lehetős testi szerelem együtt, érted? És kerestük teljes erőből.
4: Hát így. Hát és így. Szerintetek meg lett?
2: De na, mondd el a múlt időt.
0: Nem, hát én általában vannak ilyen alapszavaim, hogy tudom, hogy go az menni, tehát ilyeneket tudok, meg Darth Vader, körülbelül ennyi. És a múlt időt azt úgy képzem, hogy I go history. És ugye, aki eredeti angol, az megérti. Aki meg szlovák, és kiadja magát angolnak, az nem érti meg, érted? És...
4: Jaj, ezt most hallottátok, hogy lehet SMS-t írni a pápának.
2: De mit írsz a pápának? Tehát, hogy hello. Sopron pápa 2-0. Vagy 10-re ott leszünk 6 millióan, megcsörgetlek, gyere le.
4: Hát vagy van ilyen call center, nem? Vatikánban is, hogy első áldozás, egyes gomb.
2: Utolsó kenet, kettős kereszt.
4: Várjál.
0: Átkereszkedés csillag.
4: Köszönjük szépen, ez volt a Duma Jam Aranyosi Péter Egyéskor.

vevők biztonságáról az Árgus Security Kft. Gondoskodik. Már a mi munkatársaink és vendégeink is a teleött taxival utaznak. A vidéki íze receptújsággal a poénok is jó ízűek. A helyszínt biztosította a Symbol Budapest. A fiúk a gázruháit viselték.

a torkom átlom, bármi lesz, segít a szesz, ha lesz. Oh, it's my time. Oh, yes, in family. Nem lehet minket józanítani. A kocsma sok, vagy a pénzem tönkevés. Nem tudom, de mindent lenyelek. Őt, aki pince jó.

von az utcán szerte szét. Rá se ráncs, ha nincs üvegbetét. Zárom éjszakán.

0: Nagyon szépen köszönöm a tapsot. Kós hallaná, megpukkadna. Na, de hát nincs veszély, mert énekes nem hallja. Hát, hölgyeim és uraim, nyilván látták a lemezborítót, azon olyan furcsa képek vannak, és egyszer kérdezték tőlem, hogy ez mit jelent. Következőt. Látható a képen két boxkesztyű, ez a műfaj, ez a fontos, ez van ott elől. Most én csak egy olyan másodrendű, nem érdekes, ott, hát még szép, ott hátul, na, éppen ezért csak a fele fejem látszik, de nem véletlenül, nem az alsó, a felső. Szóval, na most azért, csak azért a felső, mert azon van a szemem. Ugye, az arra kell, hogy lássam, hogy hova kell ütni, és hogy mikor kell elhajolni. Ugye, mert az sem árt. Na szóval, utána, mint láthatták, a boxkesztyűnek a, itt a nyelin, vagy a csuklónál, ide rá van írva a nevem, mint minden profi ökölvívónak, színessel. Nem sárga, nem zöld, vörös. Na most, nehogy félreértsék, nem véletlenül vörös, nem úgy dült rá a festék, nem. Abba nyúltunk az ecsettel. Direkt. Na. Azt mondták erre, hogy jó, jó, nagy szád van, de meg van kötve a kezed. Ha mondom, ha jobban megfigyelted volna, akkor nem a kezem van a kesztyűhöz kötve, hanem a kesztyű a kezem. Nem mindegy, ugye? És még nem csomóra, masnira. Tehát nem csak tart, díszít is. Igen, egyébként igen-igen imádom az ökölvívást, rendszeresen járok ki bunyó meccsekre, kezdődik a meccs, és úgy tapogatóznak ilyen. Kerülgetik meg ez meg az, nem történik semmi. Egyik se üt, se egy néző.
1: Mire vársz, megüssön a guta?
0: Vagy a másik, indul a box, a boxoló felesége ring mellett ott üdögét, kezdődik minden, biztatja a férjét.
2: Megy a bal! Megy a bal! Bal megy! Megy a bal!
0: Csak boxolnak, bal nem megy.
2: Megy a bal! Megy a...
0: Ez az ellenfele. Puff! Férj, uram, ahogy volt, hanyatt. Szép, úgyis marad mindjárt. Erre egy hang a feleségnek.
1: Kezi csókolom, jött a bal.
0: Kérem, ez egy ilyen műfaj, hogy ballal kell. A bal az egy jó dolog. Ha balos betalál, ott fű nem nő. Kicsit izgultam, hogy itt a második lemez előtt hogy lesz, meg mint lesz. Gondoltam, papot kéne hívni. El is hívtuk. Pap Lászlót. Ő is ezt mondta, hogy így, dang, adj neki, aztán majd eldől. Vagy nem. Televíziót figyelem. Ment egy műsor. TV minta volt címmel. Na, bejön a riporternő, az ebédszünet Mária, bejön. Felteszi a kérdést, azt mondja, hogy hol tart ma a magyar cipőipar?
3: Hogy lehet ilyet kérdezni?
0: Az a kérdezni, hogy mikor fognak végre cipőt gyártani lábra. Mert már kérem, készült cipő kirakatra, pócra. Például női csizma kézre már ilyen van frankóban. De lábra, azon járunk a lábon. Ezt nem veszik észre? Ez nem egy új valami. Mióta leültünk a fáról, azon járunk. Le. Na mindegy, tévé kijött. Ott ült minden cipőipari vezető. Ott ült végig. Nem szégyelték, nem ott ülni, nem válaszolni. És azt, amit válaszoltak. Képzeljék el, jön be egyik elvtársnő, vagy hölgy, nem ismerem közelebbről, bejön, azt mondja, beázik a csizmám. Vezető elvtárs válaszol. Igen. Azt hittem, hogy mókázik. Nem, kérem, ez volt a hozzászólása. És erre már otthon készült papíron, így. Igen. Hát, akkor volt egy másik, a bőbeszédükém. Megint végszó. Beázik a csizmám. Válasz.
3: A csizma azért ázik be, mert a gyártmányfejlesztés mutatóit kiemelve éves szintre, a vállalati szempontokból ugye megvizsgálva
0: Várjál, semmit nem értek, várjál! Na, hívtunk tolmácsot. Megfizettük. Azt akart az illető mondani, komplikált, hogy azért ázik be a csizma, mert nem mindig a megfelelő csizmába kerül a megfelelő cédula. Hű, de meredek, mi? Ezt elmondom, hogy van, képzeljék el. A hölgy megveszi a csizmáját, itt a pak a honvalat, viszi haza, tillárom haj, messzi. Otthon kibontják, család körülállja. Na, mit teszünk? Hát jövő héten semmit, ne van csizma, kész. Kész. Na mindjárt bele a csizma szárába, kiveszik a papírt, papír szövege. Ide figyelj, te marha. 1200 forintért. Tudod, mit kaptál csizma helyett? Mi van? Átlátszik a papír, vagy mi van a időben? Mert az, igen. Na. Ha ezt a lábadra felmered húzni, 5 percen belül, zárójelben minut, hátra veszi külföldi is, na, szóval, 5 percen belül minden csupa latyak lesz. Jó pofára estél, elvtársi üdvözlettel, rajtad röhög az egész cipőipar. Hát, na kérem, ugye. Ezen minden világosan rajta van. Az a dolgozó olvassa el, ezt nem lehet reklamálni. Van egy másik papír, a B-típus, azzal igen, az így hangzik. Kedves elvtársnő, Isten áll, ezt adják mellé lemezen. Igen, talp helyett. De ez nagyon jó bevált. Csak egy van, úgy kell benne menni, hogy forogni így körbe. Így. Meg különben nem hallani a lemezt így. Na, mindegy, a papír szövege. Elvtársnő, csizmához gratulálunk, hordja egészséggel lábon előre. Ajjaj, itt aztán már ugye gázom, mert oda van írva, hogy csizma, meg hogy lábon, meg hogy előre. Na most figyeljetek, csizma benne van, de hogy csiz holnap is, az már nincs benne, ugye? Világos. Olyan, hogy ma csiz, aztán kész. Nem érdekes. Többi nem érdekes. Volt egy újabb ilyen TV-riport, azt mondták, hogy csak akkor vállal a cipőgyár garanciát, hogyha a dolgozó 3 óra után leveszi a lábáról a csizmát, aztán újat vesz föl. Megint 3 órán, megint cserél. Ezt be is vezették, nem tudom, látták-e, Rákóczi úton, körúton, 3 óránként vannak ilyen cipőváltóhelyek, hogy egy öreg bácsi nem jött oda időre, lerohadt a lábáról a csizma. Kérdezik. Ahogy mondom, ilyen univerzális, szuperszónikus ragasztó van benne, 3 óráig tart. Így az ragasztó azt mondja, tartom a csizmát, nagyon szorosan, így abban a pillanatban lejár a 3 óra, elengedi kész, ilyen ungar és egy csiriz. Na, egy ilyen volt, megy vissza a csizmával a hölgy, megy be a boltba, köszön, nem fogadják, ő a hülye, még köszön, nem tudja hova ment, mert még kell köszönni. Na mondja, hogy kérem szépen, beázik a csizmám. Vezetőhöptárs válaszol. Idézem szó szerint. Azért rögök, mert tudom, mit akarok mondani. Így asszonyom, a csizma nem ázik be, meleg van, izzad a lába. Na mit szólnak? Ugye? Humor. És ami a borzasztó, hogy ez az úr holnaptól kezdve ugyanott még mindig vezető. El tudnám neki intézni, hogy aztán ő is kézadna. De hogy fönnán nem engedném leesni, mennék alá, mindig így emelgetném szépen, így a izébe.

0: Hát, hölgyeim és uraim,
1: a magyar labdarúgás...
0: Ezt nem viccből mondtam. Ez egy komoly dolog. Mint tudják, a magyar csapat tovább jutott, hál' a jó Istennek, sok múlott rajta. Kimentek a fiúk Spanyolországba, azt hitték, hogy kint minden frankó. Hát nem mondom, ugye, azért van, ami frankó, de nem minden. A góré az frankó, aztán mintha elvágták volna, ugye? Na és volt egy ilyen mérkőzés, Hispanola Ungarese, ez a jó, nagyon jó. Na, eredmény mi lesz? Hogy lehet ilyet kérdezni? Döntetlen, nagyon jó. Uraim, mindenki értette? Döntetlen lesz. Nem a közönségnek mondták, nem, azok tudták. A játékosoknak, azok nem tudták. Ma majdnem vége van a mérkőzésnek, azt mondja egyik védő a másiknak, azért, te nézd már. Az a laszti, megy a kapura. Azt mondja, hogy menne már a kapura, ne vicceljél már, meg van beszélve a döntetlen. Hogy menne a kapura? Alapban meg csak megy a kapura. Te az tényleg megy, de hogy megy, a rosszul látsz, hogy le, hogy menne? Hoppá, gól. Na kérem, csak bement. Hogy lehet ilyen hülye labdával játszani? Hát nem. Ajaj, na mindegy, szóval a fiúk szépen fejlődnek, most már sokkal jobban játszanak, mint régebben, és nincs annyi bosszúság, persze. Szépen így tovább, hála Isten, megyünk előre. Nem sokára aranycsapat lesz. Igen, aranycsapat lesz. Valamikor volt aranycsapat, nem tudom, emlékeznek rá, idősebbek különösen. Szép volt. Egyszer volt egy Magyarország-Svájc találkozó, fél idő 2-0, Svájcovára. Végeredmény 4-2. Svájc a fenét, Svájc. Hogy mondhat ilyet? Fogadjunk, nem értnék akkor, mert nem mondana ilyet. 4-2 ide. Ez a kunst. Oda az nem kunst, az természetes. Ide, az a kunst, igen. Elmesélem ezt, hogy volt. Képzeljék el. Indul a találkozó. Szépen be van vetve a pálya. Igen, fűvel, ugye, szép legyen. Be van rajzolva közepére egy kör, ott kell gyülekezni. Na, a fiúk mennek be, közben a kispadon meg üdögelt kint a Guszti bácsi, Sebes Guszti bácsi ott ül kint. Mennek a fiúk, brillantin, konfetti, szerpentin, minden szépen bedobva. Mennek, elől megy a puskás, megállnak ott a közepén, azt mondja Guszti bácsinak puskás, hogy Guszti bácsi, valami kis pénzt nem lehet kapni. Egy málnára nem lehet, vagy valami, nem bírt, futkos, aztán csak kimelegszik. Nem, pénz nincs, jó van. Indul a mérkőzés, Magyarország-Svájc, távannak a doxáék. 1-0. Azt mondja a puskás, Guszti bácsi, nézze már, hát ezek berúgják. Hát ember az ilyen már, ne haragudják. Itt vendégségben aztán meg vacsora, meg minden. Há, nincs még mindig pénz? Nincs. Nem lehetne kölcsön kérni addig valakit? Nem, na jó. Megy tovább a mérkőzés. Dokszájék is csoráz. 2. Azt mondja a gross is a kapuban. Ninda. Pedig itt álltam, hogy ment ez be? Én még ilyet nem láttam. Na kérem. Tünet volt. Második félidő, jön neki megint a fiúk a pályára, új brillantin, új konfetti, minden. Bedobva. Megint a puskás. Guszti bácsi, nincs még mindig valami kis? Hát, nincs. Azt mondja Guszti bácsi. Öcsi, van. Erre a többieknek mondja a puskás, hogy... Indet, hogy mehetünk. Na kérem, ez az intés, ez a taktikai megbeszélés volt. És mindegyik értette. Hoppá, na szóval, amikor az intés elhangzott, akkor azt mondja a Bozsik cucu, trikotázs, ja, nem gúnyból mondtam, nem gúnyból, nem. Igen, trikotázs, van neki üzlete, ilyen gyapjúkereskedés, ilyen. Meg is érdemli, higgyék el nekem, meg is érdemli, ajjaj. Ha rajtam múlna, én nekiadnám az egész Váci utca mindkét oldalát végig. közepét meg ezeknek söpörni. Mert ottan, hogy legalább lehet, hogy támaszkodni rá a söprűnyére meccs közben így ide. Mert itt a csipőknél itt már csupa sebb minden itt már. Hát már nincsen gatyakorca, semmi. Na most itt szeretném hozzáfűzni, hogy persze akinek nem inge, az ne vegye magára, de akinek inge, az végre öltözködjön már föl, mert most már uncsi. Szóval azt mondja Bozsik Cucu, hogy hoppá, a fabba meg rálagatod a lábára. Hogy csinálta? Pedig focista nem értem, na mindegy. Ott a labda a lábán, közben a pupos, a budai, ő volt a szélső, ő meg kim volt a szélén. Szélső hol legyen? Szélén. Igaz? Keresik, ott van. Ugye? Volt időszak magyar labdarúgásban, amikor a szélén ki volt, csak a Szepesi. Senki más. Szóval ez persze már elmúlt, hála a jó Istennek. Mit tudom én, ki a felelős, mi? Szóval kérdezik, a pupos kint van a szélén, azt mondja magának így perhetsz, hogy még megfázom, futni kéne. És úgy is csinálta, elindult úgy arra, ki volt neki gyelőve az útja, Grétával, hogy arra kell futni a vonal mellett egyenesen végig, ami belefér. A labdát nem kell keresni, nem. A labda az majd jön. A labda az tudja, mit csinál. De az nem üres, abban levegő van, kéne, levegő. Szóval... A budai elkezd futni, azt mondja erre a Bozsik. Nénda! Ott meg fut valaki, oda néz. De nem a 3 méterről vette észre, hogyne. Falu túlsó végén volt már. Azt mondja a Bozsik, hát akkor oda rugom. Ez így ment. Oda rúgta, ahova akarta. Miért? Na mindegy. Azt mondja a Bozsik, pupos, mész! Nesze! Rúgta a labda. A labda megmondta, hogy nyitott szemmel, hogy merre van a budai? Így jelenti. Budai fut, jön a labda budainak futás közben. Ide a lába elé. Ide. Nem oda 10 méterrel odébb, nem oda 20 méterrel. Ide elé. Mert ide kell. Hát miért menjen máshova, nem igaz? Ez hülyeség. Ide köl, itt az adrec, ide jönni, na. Itt a labda budai előtt ilyen magasan, fél méter magasan körülbelül, azt mondja budai a labdának, hogy ne pattogj. És nem pattogott. Mi volt nem régen? Lestoppolok, mindjárt majd, várjál majd, lestoppolok. Lestoppolok. Hát ebbe fáradtak bele, hogy lestoppolok. Egy néző be is kiáltotta, hogy szúrt ki, mert addig pattog. Képzeljék el. És ezt még mondani kellett neki. Képzeljék, maguktól nem jöttek rá. Ezt képzeljék. Na mindegy, budai fut, labdával gyorsabban, mint labda nélkül, ezt se értem. Megy a vonal mellett, ez csak Szűz Máriám, árulás történt, képzeljék el, nem lehet tovább futni, mert vonal volt így is, meg rá merőlegesen így is. Azt mondja, hűha, be vagyunk kerítve, nézd oda, azt mondja. Itt volt a kornelelvtárs, ott volt lent, kilobogózva piszkosul minden. Azt mondja a budai, na mit lehet ilyenkor csinálni? Beadom. Be is adta. Nem a kapu mögé, nem a fél pályára. Az akkor még nem volt divat, ez valami új dolog. Én nem értem. Na, beadta a gyelhez. Be volt gyelőve, hogy ide köl a labda. Na, odaadta a gyelhez, a gyelnél ott áldogált a kocsis, az egybenyakú. Igen, a zsiráf, úgy hívták. Na ott áldogál, azt mondja a kocsis magának, hogy mennyi az idő? 4:30, most kell érkezni a mentesítő labdának. Na mindegy, fölugrom. Na kérem, kocsis fölugrott, volt neki egy trükkje, Mindig körülbelül van 30 centivel ment följebb, mint a többiek. Miért? Flancbó biztos. Na mindegy, kocsi is fent van, jó idő volt, sütött a nap minden a világon. Le se jött, azóta se. Na, jön a beadás, jön a labda, kocsi is feje elé, ide. Nem a tarkóra, nem a fülire, a hámlokára, ide előre. Azt mondja a kocsis magának, hogy kérdőzzék ki, azt mondja, te Sanyi, ez a labda? Rábolintott, hogy az, és gól. Kérem, erre rábiccentett háromszor, hogy az, és már győztünk is. És kérem, ennek egy ideig nyoma nem volt, nyoma nem volt. Persze én akkor is tudtam volna elérni eredményeket. Kihirdettem volna a fiúknak, akkor, amikor nem ment, nem ma, tegnap. Szóval, kihirdettem volna, hogy meccs előtt, hogy na, uraim, amelyik megsértődik, sértődjön meg, uraimat mondani. Szóval, megérdemelték volna, persze, többet se. Szóval, uraim, aki a meccs alatt nem fut szívvel, lélekkel, az hétfőtől kezdve dolgozni sóbánya. Én kérem, nem mondom, hogy lett volna ezzel aranycsapat, nem. De só, annyi lett volna, ajja. Az lett volna. Na most van probléma más sportágban is. Nem tudom, hallották-e, hogy a 20-szoros világpofozógép Pap László egy darabig nem lehetett edző, mert nem volt neki papírja. Oly, de aranyos, mi? Ha nekem lenne papírom, nyugodtan lehetnék edző. Nem baj, hogy nem értek hozzá. Egyet többen élnénk abból, amihez nem értünk. Nem számít. Pap meg nem adtak papírt. Jó. Tudják, ki adja ki a papírt? Elmagyarázom. Ilyen kis szemüveges, eminens tanuló, tornából felmentve, anyuka gyereket hetenként kétszer vitte tüdőszűrőre, mert a gyerek nem kapott levegőt. És ez adja ki a papírt Pap Lászlónak. Mit csinálnék én? Na, papírkiadó bizottság sorakozó. Bejönne Pap László szépen, szerényen, teheti. Az elsőné kezdené. Jó napot kívánok, elnézést kérek, Pap László vagyok. Puff! Na, aki állva marad, edző. Aki meg lefeküdt, az meg meghalt, nem igaz?

0: Hát, hölgyeim és uraim, nem tudom, emlékeznek-e még a Rúzsa Sándorra. Ilyen furcsa, ilyen csobolyó, vagy csöbölyő, vagy miből ittak. Olyan volt, kérem, mint a labor bedeszkázva. Na, ebből itták a piát, épp a szőke iszik. Megy bele piszkosul. Valahonnan megtudta, hogy potya. Megy bele. Leteszi. Azt mondja a szirtesnek, hogy bok fitty. Mondom, te, mamus, mit mondod? Azt mondja, nem értettem én, mit mondod. Nem értettem. Ekkor azt mondja a szirtes Ádám, hogy mit mondott kán nekem? Na, mondom, ő se érti, jó van. Pedig ő már ugye látta a próbákat is. Mi már csak így készen kapjuk, ugye? Ha ez már készen van. Na minden. Megy tovább a móka, azt mondja a szirtes. Szóval, azt mondta kán nekem, hogy bok fi. Azt mondja a szőke. Azt mondja a szirtes. Azt nehéz szöveg, jaj. És aki ezt filmre írta, hú, az írókámnak ezzel mi munkája volt, amire el tudta adni, de tényleg ez ilyen szöveg. Hát nem. Hát, szerintem, amikor az író ezt írta filmre, közben szedett ilyen fogalmazásgátlót, és mert különben valami csak kijönne, hát biztos kijönne. Hát, egyszer nekem egy kocsisom, azt mondta, hogy bakfigy. Hát, ráemeltem a karót. Azt mondja a szőke. Rá? Tudja a szövegét? Láttak, milyen emberek vannak? Nem elég, hogy nézi, meg is tanulja, mert... Jó. Na szép! Jó. Érdekes, én nem tudtam megtanulni. Pedig figyeltem, piszkos úr, na minden. Szóval, ahogy mondta a hölgy, hogy rá. Aztán mi lett vele, mikor ráemelte a karót? Alatta maradt. Úgyhogy nekem többet senki nem erészelje azt mondani, hogy bakfit, mert ráemelem a karót. Azt mondja erre a mortosos anyó, azt mondja, rá? Hát akkor... Bajuszpödrést? Hát akkor... Bakfit! Jó van! Rendben van, gondoltam, most jön a cselekmény mindjárt, ugye? Veszi a karót, puff fejbe, kanyecfilma. Kész. Ne örüljön, nem ez volt, ne örüljön. Azt mondja a morcos, bakfit! Mire az? Azt mondja a szirtes. Hát jó van, akkor gyere, aludj nálunk. Hát ember az ilyen. Na, szóval, volt kérem, másik rész, ez se kutya. Jön be a jány, nagy lány, hó, parasztlány, nagy parasztlány, jöjj. Ilyen műszempillával, nem tudom, voltak-e már vidéken, kérem, minden tanyán van ilyen műszempilla. Ugyan igazi? Na, kérem, ezt a betyára hozták a műszempillát a csajoknak. Bécsből. Azok becsállt, akkor kijártak Bécsbe. Csak akkor még vissza is jöttek. Na, gondolják, a lányok kinnál a pusztában, ugye a szél piszkosul, a szempilla meg csak úgy zizeg, ott áll, jön ám a morcos. Ez kérem, jött, hakl, hanem ez mindig jött. Ott is megérkezik, nem tudom, megfigyelték-e, ez a sanyót anyavilágban, akár merre ment, mindenhol volt neki egy-egy fix, beépített spinéje. Ezek nem ám ilyen könnyűvérű lubnyák voltak ezek. Hogyne, Isten őrizzen. Ezek tisztességes, dolgozó nők voltak. Mindnek volt dolgozó, tisztességes dolgozó férje is. Csak amikor a Sanyó gyűjt, a férje sose volt otthon. Hoppá! Hogy hol volt, az meg közben elment a másik csajhoz. Így járták körbe egymásét szépen, így. Ez volt, kérem, a korabeli vetésforgó. Bizony. Na mindegy. Bemennek a házikóba. Szép, romos házikó. Azt mondja a lelkem a fiúnak, hogy de így, egy. Mögágyasztam. Azt mondja erre a morcos. Azé!
1: Azé, igen, azé, azé. Ilyen hülye betyárt, én még Istenem. Azé.
0: Na nehogy, nehogy beleesen a molymad, azé, miért? Azé. Na mindegy, fölfogta, hogy azért, megértette. Tudják mi a borzasztó? Hogy ez a vezérbetyár. Akkor mi, ha beosztod, mi képzeljék el? Na szóval, bent vannak azért, ágyikobban lefekszenek, indul a lamú azért. Jó van. Szóval, mondanám, hogy csak röhögnöm kell aztán. Szóval, lefekszenek az ágyikóba, indul a lamúr, szóval, mondanám, hogy csak röhögnöm kell aztán.

Meg így ment bele, mint a frigiderbe, így téve nyúlt bele. Ja, és a másik, milyen volt kérem, a lángos minősége? Hát, ez a szék, ez... Ez ahhoz képest, kérem, gyerekpiskót ahhoz képest. Hát nem. És így kellett törni belőle, hogy így... Hát gyöngébb ember éhen halt volna. Na mindegy, vissza ágyikóba megy tovább a lamúr. Azt mondja a jány a fiúnak, de szerelmesen ám. Azt mondja, Söndör. Az azt jelenti, hogy Sándor, igen, csak hát úgy nem olyan szép, hogy Söndör. Meg aztán azért Söndör, mert egy lukon mindenki jön. Söndör. Persze. Nem kell formát cserélni közben, hogy... Azt mondja, Söndör. Azt mondja erre a morcos. Megmondtam már, nem mond a nevemet, amikor dolgozunk. Hát, van ilyen, ugye? Nem szereti, van ilyen. Jaj, másik rész. A tanyán él a Bánhegyi Laci bácsi, filmbeli nevét nem tudom, Laci bácsi ott él. Na, megy a morcos lovon. Megy. Ez a ló, ez nem a morcos, ez a... Oda él, azt mondja Laci bácsinak, hogy ide azt a két tehenet. Azt mondja Laci bácsi, ne vigyék teke! Hát meddő az a két tehén! Hát tény! Miért viszitek el ezt a két meddő tehenet? Nem tudom, megfigyelték-e, Laci bácsi mindig így szekérem beszél állandóan. Hát de egyszer engednék, hogy elmondja a földön, nem? Vagy nem baj, hát legyen szekér. De akkor meg legalább az út legyen beton, vagy valami. Na képzeljék el, itt a tévé képernyő, teljes nagyságban, a két medő tehenet hajtják így erre, menenek, menedegélnek, állj! Mind a két medő tehén ökör volt. Igen, azért volt a két tehén medő, mert ökör. Csak nem vették észre, hát pedig kérem, így. Olyan egyszerű a különbség a tehén meg az ökör között, elmagyarázom. Jaj, nem a szex miatt, nem. Csak így tit alapon, így terjesztőleg, persze. Na szóval, gondolják el, itt a tehénnek az első két lába, így, nem ám cipőbe ilyen, nyáriasan frankon, persze, mesztélláb, így, itt az első, majd bekerül belőle ott az ajtónál, mondjuk, ott az a hátsó két láb. Azt mondja, nagy, igen. Igen, ez egy ilyen tehén deluxe. Vagy két tehén, mit tudom én, na. És itt van közte a tehén. Így. Na, eddig egyforma. Most van a különbség. A tehénnél, ott a Cornellnál, ott a... Vagy hogy mondjam, nem tudom másképpen. Szóval, most nagyon finoman kell fogalmazni, mert ugye mégis szalonképes. Hát, ha fölveszik lemezre. Egyébként tudom gyorsan, higgyék el, csak így nem megy most. Szóval a Cornell ott van egy ilyen négy ujjú kesztyű, de jó, felfújva, frankó, na ez a tehén. Az ökörnél kicsit előbbre van, ugye a 16-os tájékán, hogy, de csak egy ujjú kesztyű. És ami a fontos, nincs felfújva. És kérdés, ezt nem veszik észre. Jó, hogy nem akarták megfejni, mi? Hát, lemenném fogadni a filmet, a Jancsó rendezi, meg is fejik. Ne, ez vissza. Egyik alkalommal egy nagy pesti vállalatnál nőnapi ünnepség volt. Drapéria, muskátli, minden a világon. És most következik Hofi Géza. Na mondom, akkor én következem. Be a színpadra. Ugye ilyen nőnapi ünnepségen akármilyen számot nem lehet előadni, úgy mégiscsak ugye ünnepnek megfelelőt kell. Ugye. Na, van nekem a színházban egy ilyen Majakovszki vers átírásom. Erre kaptam a Jászai díjat. Nem, persze. Taps bejött, jó van. Hát jó, mert ezért csinálom, hát
Hát de nem, ha csinálnám én ezt pénzért, úr.

0: hagyjam már. Ennyiért meg pláne nem. Nem értem. Ne, ez csak arra elég, hogy az ember befizesse a községfejlesztési adót. Tényleg, nekem az adóból már van 3 farum. Mind szép, fejlett, kultúrált falu. Ó, járda is van. Deszka, viszik maguk előtt, mikor mennek ide. Aztán az esik pofára, aki a főutcán lakik. Igen, már a 2 deszkát tevén ide. Ja, igen, mert sugárút, azért. Visszatérve a tapsra, kérem, nálunk a Microscope színházban, igen, így mondom, hogy Microscope, így mondom bent is, mert ugye háta van külföldi, az is értsen valamit, ne üljön úgy, mint a magyar lenne. Ajjaj, szépen vannak el. Szóval visszatérve a tapsra, nálunk a taps, nekem 8 a norma. 8. Igen, eddig 5 volt, csak a komlós húsvétkor felemelte 8-ra. Ez hozta a nyuszi. Úgy megörültem. Igen, mert 10-et vártam. Elírhatta. Vagy meglökték. Na, visszatérve a nagy vállalatra, kérem, hát van ez a Majakovszki vers, kezdeném mondani, és tudják, ilyenkor ilyen nagy vállalati ünnepségen elsősorban kikülnek. Na, hát azok ott ültek szépen, kirittyentve, kiöltözve, minden. Kezdeném a verset mondani, és 2 kis gyerek, az is kiöltözködve, fut el a színpad meg a nézőtér között, így futkos. Na mondom, milyen ügyes, tényleg. Én magad Majakovszkival vívelődök. A gyereknek csak fut. Hát mondom, csak el fog fáradni nem sokára, hát elég vérszegénynek látszik, ugye. Nem bírja ki, mert hosszú vers, ugye nem bírja ki a végig. Na, kezdem. Gyerek fut vissza. Apukája elsősorban üldögélt, nem Majakovszkit nézte, nem, a gyereket. Azt mondja, jaj, nézzék oda, hogy fut. Hát igen, én fiam, mi munka van ebbe? Na, elkezdem Majakovszkit mondani. Gyerek megint fut. Ha mondom, szépen kedvesen mondom, öcsike, ne futkossál, mert elesel. Apukája, nekem. Nem esik el. Erre én mondom, de igen, mert elbuktatom. Hát mi én még ilyen. Na és végre a verset elkezdhettem. Mondom a verset, akkor meg a közönséget, hogy nézem, hogy olyan furcsán úgy ültek, hogy így oldalra, így hajoltak mindig, így oldalra. Mondom, mi van itt, ilyen billenő széken ülnek, vagy mi van itten? Csak mondom tovább a verset, megint csak így hajoltak itt. Tudják, mi volt ez? Mindig vették fel a kinizsit. Hát igen, hát a dolgozó, mit szedjen fel a parkettát? Hát így még mindig jobban járunk, persze. Így van ez, kérem. Majakovszki meg kinizsi, úgy együtt. Nagy szellemek, ha találkoznak. Na mindegy. Akkor másik alkalommal egy vidéki fellépésünk után egy kritika jelent meg, L.I. tollából. L.I. ez egy újságíró. Igen, ez a neve, L.I. Jó nevű újságíró. L.I. Ez egy elírás lehet. Na mindegy, azt írta, hogy én a közönségnek vidéken tücsköd bogarat összehordtam. Milyen érdekes az élet. Ott is Majakovszki verset mondtam. Ődesen nánd, mi? Hiába, lelkem nem ismerte Majakovszkit. Hát van olyan, persze. Szerintem ő is többet ír, mint olvas. El kellett volna küldeni neki egy Majakovszki összes kötetet, ráírni egy nyilat, hogy így tartandó. Nem. Igen, mert nem mindegy, hogy fogja, ugye? Na most, hölgyeim és uraim, én elmondanám ezt a verset most itt önöknek, és kérem, döntsék el. Tücsök bogár, vagy esetleg valami más. Mit lehet tudni? Na, indulnék. Nák. Né, mindegy, elindul. Hát kérem, nagyon sok probléma van nálunk a lakásokkal, a lakáshelyzettel. Olyan nagyon szép Majakovszki vers, a vers címe: Iván Kozirev. Jó, van, jó van. Nyugodtan lehet nevetni, bátrabban is lehet. Azért, mert Iván Kozirev azért lehet. Az... Persze, jó van. Engedj el magát, úgy. Szék tartja, azért van minden. Na, tehát Iván Kozirev, öntőmunkás, elbeszélése arról, hogyan költözött új lakásba. Ezt a verset én most elmondom úgy, mint a Majakovszki ma írta volna itt, nálunk Magyarországon. Na kérem, azt mondja. Ez ilyen koncentrálásszerű ilyen idő. Láttam a televízió, amikor szavalnak, akkor mindig úgy elkomolyodnak, ha kő, ha nem, és úgy szenvedni. Én is mindjárt most szenvedni fogok, figyeljék meg. Mert nem tudom a szövegét. Azt mondja. Na, azt mondja. Vers címe. Mondom, hogy a vers címe magyarul, mert le kell fordítani. Kovács János,
1: öntő munkás.
0: Jó van, látom a verset, nem csak hallották, olvasták is. Jó. Legyenek büszkék, jó van. Na, a vers itt kezd, ez az eleje, itt kezdődik. Proletár vagyok, mit szaporítsam a szót? Ez van, nagy dolog. Eddig ágról szakadt módon éltem, de most lakást kaptam. 3000 ide, 3000 oda, 3000 amada, 3000 ide. Kettő. Mondom, kettő a taps. Figyelek, ajjaj. Egyik alkalommal képzeljék el a színházban, mondom a szöveget, poén nem volt. Van úgy, majd csak figyeljen, van úgy, beszem. Na és intettem, hogy na, tapsoljanak. Ez meg a Komlós levonta, hogy normacsalás. Képzeljék. Na, tehát ennyi résznél álltunk meg, mondom tovább. Lakást kaptam a Dolgozók Házépítő Szövetkezetében. Levegős, világos és meleg. Levegős, nem zár az ablak. Világos, hogy nem zár. Hát világos, egy ablak még zárjon, nem? Nem elég, hogy ablak még zárjon is? Röhely. És meleg lesz nyáron, olyan meleg lesz. Éj, majd figyeljék meg, rekkenő lesz nyáron, rekkenő. Na, ez jön most, ez a rész. Egy szóval minden prima benne. Üres, mit csinál? De mégis egy dolog, amit szeretek, s ez holdfénynél fehérebb, boldogítóbb, mint álmaink hona. Ez, de lám, mellé beszélek. Nem csak én, Végszó, mellé beszélek. Ez a fürdőszoba. Víz van a csapban. Most nem érdekes, tényleg gondoljon bele. Víz van a csapban. Úgy, ahogy mondom, a csapban víz van. De nem jön ki, az Úristennek nem jön ki a csapban. Nem jön. Csak... Komolyan. Csak képzelj, csak azt mondja, hogy... Ez mondja, és nem jön. De legalább nem mondaná, ugye? Az ember akkor nem várja. Na mindegy. Most meg ez a rész jön most. Tényleg nem mondanám, hát ez a rész jön. Hosszú vers, persze. Egyik csapon H a jel, M a másikon. H azt jelenti, hogy hiába csavarod, akkor se folyik. Az. M meg azt jelenti, hogy ne rögtessenek már ide. Hát így nem megy. Az, hogy a másik az M meg, hogy miért pont én folyak, hogyha a másik nem folyik. Jó. Na szóval, Most jön elföl. Megjövök fáradtan. Csak tudnám mitől, mit. Hát gyárból jöttem, mi lennék bárat. Megjövök fáradtan. Meghalni szeretnék. Sem Scsi, sem Tea nem vidít, mint máskor. Hát máskor én akkorákat tudok röhögni a teján, hogy hát. Én a kamillán megszakadok, komolyan. Na minden. Azt mondja, hogy... Igen. A Scsi van felakadva, az ugye. A Tea az rendben van, mi csak a Scsi. Rendben. Tessék, Scsi törölve. Azon nem röhögünk, csak a teján. Ahogy gondolja. Csak nem rokon a Scsi, hogy ennyire védi. Na, azért beszélek ám másról ilyen sokat, hogy nem tudom, mi következik a versben. És amilyen röhely, hogy ez nem vicc. Na, komolyan szépen, mert komoly, na. Majd sirálymót kádba csobbanok. Nem volt benne víz, jó. Az ember benne van a kádban, mit csinál? Levetkőzik, nem igaz? Na drága székre, kabát, kampó végre, elvégre, fogas nincs. A falon. Igen, mert nem lehet beverni a szeget. Csak belőni. Ez a szegbelövés. Ne javítson ki, nem vagyok pösze. Jó. Ez a rész jó most. Szappan a kézben. Aj, dobja már vissza. Szerva, így csere ott. Jó, rendben van. Ülök a kádban, mosakszom. Hát ülhetek bármeddig a kádban. Addig ülök a kádban, ameddig... Beszorultam, hogy... Igen, mert ez ilyen ülőkád tetszik, tudni? Ilyen kalodaipari, mit tudom, micsoda. Na minden. A csapot csak megcsavarom. Jó, azt mondja, a kezében maradt, igen. Most vagy a verset tetszik ismerni, vagy van a fürdőszobája. Melyik? Mind a kettő jó pont. Vers valamivel jobb. Na szóval, csapot csak megcsavarom, és már is hűvös zuhany eső, dől rám, a csupajuk felhívasom, ez a plafon, jaj. A Kovácsú, zárják be azt a időt, jaj. A zuhanyomán testemből fáradtság kiszalad, fusson ahova akar, érdekel engem a fáradtság, nem érdekel. Jó. Kádból nem jöttem ki, rajtam van, csak odébb mentem be. Jó van. Aztán ledörgölöm testem bolyhos bundájú törölközővel. Igen, frottil, igen, az egy ilyen. Vállamon mellemen tiszta ing feszül, és arra gondolok, mintha a szocializmushoz jöttem volna vendégségbe. Na, mi van? Az ajtóban kis cédula. Rögtön jövök.
2: Energiaválság, dráguló élelmiszerek, feléjük a föld erőforrásait, sürgősen változtatni kell. De hogyan? Keressük a válaszokat és havonta megírjuk. Zen magazin, a jövő energiája. Keresse az újságárusoknál.
3: Ott túl a rácson, levél Vácról. Vác, 1995. november. Kedves Csibi! Remélem megkaptad az előző leveleket, amit egy kenyérbe sütve küldtem ki. Miért nem válaszolsz? Talán azért, mert kolbászt nem küldtem hozzá. Azt majd személyesen. Saját kezűleg. Valamelyik szupermarketből. Itt lassan zajlik az élet. Az egyik nap olyan, mint a másik, és viszont. Van itt egy színész, a Richard, de mi csak Richard Burtonnek hívjuk. Ő irányítja a színjátszó csoportot. Egy ismert darabra készülnek most, címe Szöktetés a szerályból. Remélik, hogy sikerülni fog nekik. Nálunk itt a falakon belül is megalakult a kisebbségi önkormányzat. A szavazás 80%-os volt. A földszint 2-es cellában ül egy sportember, többen mesteredzőnek hívják, mert nőket futtatott a téren. A hölgyeken nem volt szöges cipő, csak trikó. Azt hiszem, itt volt a baj. A szomszéd cellába hozták vissza már számtalanszor az egyik elítéltet, ő egy visszaeső, itt Dugovics Titusnak hívják. Több évet kapott, mint amennyi foga van. Jövőre szabadul. Az volt a bűne, hogy 2 évig erőszakosan közösült az anyósával. Aztán hirtelen abba hagyta, ezért jelentette föl az anyós. A mellettem lévő ágyon egy zeneszerető beutalt fekszik, állandóan a bőröngyét püföli, erről írtam is egy verset. Cellamén szól a tamtam, ettől kicsit kibuk, tamtam. Ez a szék, ahol most ülök, egy nevezetes szék. Arról nevezetes, hogy ezen ült annak idején Árpi bácsi is. Azt mondta a nevelőtiszt, hogyha jól viselem magam ezen a helyen, akkor belőlem is az lehet, mint Árpi bácsiból. Öreg! Aztán van itt velünk még egy másik csudabogár, Hudini Pista, a bennülő művész. Ő a névrokonával ellentétben sosem tud kiszabadulni. Tegnap meg mi történt? A lakatost, akit mindenki fényképésznek hív, valami miatt becsukták a sötét zárkába, népszerűbb nevén a fotócellába. De nem tudták előhívni, mert fény kapott. Ugyanis nem tudták a koromsötéttől megkülönböztetni őt. Aztán megoldották a problémát, beöntöttek egy vödör meszet, és egyszerre láthatóvá változott. A 28-as zárkába rakták Hudák Gyulát, az állítólagos partizánt, mert még az elmúlt években is robbangatta a sineket. De a legnagyobb bűne mégis az volt, hogy másfél évvel ezelőtt egy pótkocsis teherautót tolt a Miskolci útra. A reggeli sétákon általában azt énekli, nincs a földön gazdagabb, szebb ország, minden ember érzi, hogy szabad. A parancsnokság meghirdette az ezévi Ki mit tudott. Nagyon sokan jelentkeztek. Az 1000 tagú népi zenekar. A raktárból a madárfejű Lajcsika, ki minden tojást melegen tud tartani, és kedvenc eledele a répa. Volt pengenyelő, volt zsebszámoló művész, és férfi imitátor is. De a legnagyobb sikert a Csikos duó aratta. Ők egy zenebohót számot adtak elő, számuk címe Köcsögduda. Elmondták, hogy évek óta gyakorolják ezt a számot, és egymás nélkül nem megy az attrakció. Ketten olyanok, mint egy hangszer, csak egymásba kell őket passzintani. Művész nevük is van, a nagyobbik a Duda, a kisebbik a Köcsög. Olyan nagy volt az öröm, hogy még takarodó után is átszűrődött a Duda szó. Hát ez már világszám. Van még egy kedves figuránk, az Orsós Józsi, mi Ózsi Simpsonnak hívjuk. Azért került be a kaptárba, mert a kocsma elől hazavitte a polgármester Simpson mopedjét. Ő szintén a kesztyűjén bukott le, fölismerte a gazdája a kesztyűt. Nem beszélve az ifjabb Szűcs fivérekről, ők a minap nyitottak szörmeüzletet, záróra után és feszítővassal. Na és végül, de nem utolsó sorban, Most szombaton nagy esemény volt a börtön életében, először rendezték meg a szépségkirálynő választást. Hosszú idegtépő elődöntők után született meg a döntés, az első helyezett a Baz megyei Varga Melinda lett. Mindenkinek csillogott a szeme, még az őröknek is. Az egyik smasszer még a szája szélét is meggyalta. Az öröm leírhatatlan volt, több elítélt pezsgő helyett falat bontott. De éjfél felé sajnos érvényteleníteni kellett a döntést, a kézi zsűrizésnél kiderült, hogy Melinda férfi. Ettől még nagyobb lett az izgalom. A fegyvertelen őrök a fal felé fordultak, és kétszer a levegőbe lőttek. Mi csak úgy döltünk a nevetéstől, lehetőleg Melindára. Ezt a napot soká nem felejtjük el. Drágám, lassan befejezem a levelem, és sokat gondol rád a te ölelő Dezsőt, Karcsi. Ja még? Kérlek, várjál meg, légy hozzám hűséges, és ne házasodj meg. Azért mennyivel könnyebb volt a dolgom, amikor egy cellában ültünk évekig. Na most búcsúzom tőled. Pista, várjál meg, mert én várlak. Charlie. Utóirat. Fogadd el tőlem ezt a versikét. Mindig rólad álmodom. Fészkemen az ágyamon, de álmaimban visszajár egy lompos farkú rabmadár.

0: Hölgyeim és uraim, a kedves közönség jóvoltából igen-igen sokat járunk mindenhova fellépni, ha hívnak minket, és nagy örömmel teszünk meghívásoknak eleget. Azonban van egy örök problémánk, soha nem tudjuk igazán, hogy merre van a kultúrház.
1: Első delikvensünk egy nagyon kedves idős néni lesz majd, aki kb. 40 év óta könyököl a kerítésen, soha senki nem kérdezett még tőle semmit, és hát alig várja, hogy valaki azt kérdezett tőle, hogy kezdj csókolom, tessék mondani, hol van itt a kultúrház, édes?
2: Jaj, jegyem meg a drága szíved. Te ilyen ufi vagy ufó vagy mi vagy te itt, negyem meg a drága szíved.
1: A kultúrházat keresik, csókolom.
2: Igen, franca pofátok, ott mindenki siet mindenkiről. Velem meg nem beszélget soha senki, a fene, jegyem meg.
1: Igen, csak nekünk most, hogy nagyon kéne sietni.
2: Hova lenne... mentek csillagok?
1: Ide kultúrházat, sokan vagyunk.
2: Igen, végig így a derekom hasokat, de végig így a derekom, jó. Voltam vele orvosnál, hüde rosszul van az orvos, hüde rosszul van. Jaj, olyan jó lesik egy kicsit eldiskurálni, de olyan jó lesik.
1: Csak a kultúrházat ennek kedves megmondani, merre van csak. Kultúrház csókolat.
2: Bebike volt itt a kis unokám, nem igaz, hogy az mit fejlődött az a gyerek, mióta nem láttam. Mindenhol melle van most már neki, mindenhol melle. Csak végig így a derek az anyja úr is, én nem tudom mi lett, ez valami családi tradíció, vagy valami ilyesmi.
1: Igen, nagyon sajnálom csókolat.
2: Volt vele orvosnál.
1: Igen?
2: Nincs jól az orvos, nincs jól az orvos.
1: Csókolom, a kultúrház... kultúrházat volna kedves megmondani, nagyon
2: siet. Siettek, rohan?
1: Igen,
2: mindenki
1: többiekkel.
2: Mindenki siet, mindenki rohan. Én nem tudom mi, rohan az egész világ. Hova mentek csak?
1: Kultúrházba menni, csókolom.
2: Ha... Tomika volt itt a kis unokám, az nem igaz, hogy mit fejlődött az a gyerek, mióta nem látta. Mindenhol füle van a gyereknek, mindenhol. Csak végig így a derek az anyja úristennek, de végig hasog, az volt vele orvos, ha nem él már az orvos, nem él. Olyan rosszul volt.
1: Mamika, a kultúrházad volna, kedves, nagyon sietnék, édes.
2: Hova mentek?
1: Kultúrházba megyünk, kultúrház.
2: Ja, azt keresitek
1: igen,
2: a
1: kultúrházat?
2: Én nem tudom, hol van, csillagom, én nem tudom, hova. De az uram azt tudja.
1: Hol van az uram?
2: Hátul van a disznóba, de meg fogják őt is, mert barna svejci sapka van a fején.
1: Hát a következő úr állapotát tekintve más állapotban van. Ezt az állapotot egyébként nála, ha jól látom most, az alkohol idézte elő. Jó napot! Drága uram, jó napot kívánok! Igen. Drága uram, a kultúr... Uram, bocsánat, uram, a kultúrházat...
2: Ez órák, igen, bármikor... Takarodjára! Rondjál meg, takarodjára!
1: Drága uram, ne haragudjon! A kultúrházat keressük!
2: Ez vagy a feleségem, vagy a lovam, ez a két ember. Hány lába van? Négy? Akkor az asszony, akkor az
1: uram!
2: Ez apa, ezt nézzem meg. Ez nem igaz, te. Ezzel bekerülök a Guinness Bookba, úgy éljek. A világon egyedül állok.
1: Igazán
2: én vagyok kell... az egyedüli ugyanis, aki egyszerre táncolok és pisálok. Ezt...
1: Drága uram, egy teremtett tényleg nincs az utcán. Mondja, merre van itt a kultúrháza környéken?
2: Tehát, mi a probléma?
1: Simon, nem ismerem.
2: Én sem, nem érdekel. Nem érdekel. Ne ragudj már, megkérdezem tőled. Szám szerint hány ingered van?
1: Uram, hát borzasztóan sietünk, ne haragudjon. Itt vagyunk, jöttünk föllépni ide önökhöz, és nem tudjuk, hogy hol a kultúrház.
2: Te,
1: itt a szerző.
2: Fejjel, takarodjál haza, rohadjál meg. Jön utána, mint a náthám az asszony. Szakarodjál, rohadjál. Pé, fél, pés, nem probléma.
1: Uram, a kultúrház...
2: Ennyi mulott a sűrűje, ennyi... Ennyi mulott, tudod?
1: Adtam, igen, szög.
2: Azt hittem, újra kell vacsizzak, azt hittem, újra kell.
1: Hát itt a...
2: Te, ne vegyél, bárgál, nem érdeked, milyen... Mit kerestek?
1: Kultúrházat.
2: Milyen házat?
1: Kultúrházat.
2: Ilyen nevű nem lakik a faluban.

0: hölgy, aki a foglalkozására nézve nem éppen a családban találta meg élete boldogságát. Szóval, hát ne én legyek, aki ebben műsorban kimondja, hogy kurva. Hát az illető hölgy szintén a utcán sétál, és én odalépek hozzá. Kezit csókolom, csókolom a kis kezét, csókolom, kezit csókolom.
1: Rohadjál meg, mocskos állat! Hogy ilyen szemét emberek vannak.
0: Én? Hát
1: mi van, mit akarsz? Mit akarsz? Hát miért azért, mert itt állok? Nagy dolog, itt volt hely. Miért azért, mert itt állok? Mindig az előítéletek, hogy ilyen rohadt emberek vannak.
0: Szó sincs valami, csak kultúrházat keresik csókolom.
1: Igen, hogy járjál hátrafele, tudod? Ilyen mocsok emberek vannak. Tavaly is kereste egy ilyesforma ember, mint amilyen te vagy a kultúrházat. Idén szültem meg 3,60 kg. Hagyjál békén! Ilyen rohadt emberek vannak. Miért azért, mert itt állok? Nagy dolog. Istenem, itt volt hely. Mindig az előítéletek. Tudod, járjál hátrafele, ilyen mocsok állat. De hányan vagytok?
0: 4-en.
1: 36.500.
0: A helyi zöld parizer vendéglő népzenésze. Drága uram, jó napot kívánok, bocsássa meg a zavarásért, eltévedtünk, a kultúrházat keresem, itt a szerződésünk, ide kéne jönnünk a kultúrház, valahol itt kell a környéken lenni, már nagyon sok embert megkérdeztem, senki nem tud tudba igazit.
2: Ne szennyezzé be a hanghullámait, ne szennyezzé be.
0: De én csak azt szerettem volna megkérdezni, hogyha volna kedves.
2: Rám ne nézzé soha.
0: Jó, akkor...
2: Nézzé fölém, mellém, alám, de rám ne nézzé. Megkapom tőled. De mit keresse?
0: Kultúrházat, uram.
2: Ezzel a fejjel. Nagyobb sikerre ne számítsatok. Drága, ez a te legnagyobb problémád, ez a kultúrház.
0: Hát uram, ide jöttünk fel föllépni, persze. Hát,
2: 1938-ban fölvittem az asszont a Tájgetoszra. Onnan dobtam lefelé. Az anya úristen itt olyan csúnya volt a justícia, hogy a víz visszavetette a szurdokra. Ezzel jössz nekem, merre van a kultúrház?
0: Nagyon sajnálom.
2: Mi ez a probléma az enyémhez képest?
0: Hát sajnálom.
2: Négy év ma beirattam egy TSC-be, madárijesztőnek vették fel. Fölnézett az égre, a vetési varnyak lepotyogtak, mint a kamikázek. Ezzel jössz nekem, merre van a kultúrház? Mi ez a probléma az enyémhez képest?
0: Sajnálom, uram, a maga probléma.
2: Sajnálod,
0: de hát mi,
2: nekünk, de föl... neked, miről beszél?
0: Föllépésről van,
2: ember,
0: nagyon sietünk már.
2: Föllépés?
0: Igen.
2: Hol ez a föllépés?
0: Hát itt a kultúrházban.
2: Hát miért nem ezzel kezdted? Hát én kísérlek benneteket, na gyere utána!

kedves nézőink, kedves hallgatóink, a Magyar Rádió, a Magyar Televízió, a Magyar Lemezjátszó és a Magyar Porszívó nevében szeretettel üdvözlöm Önöket. Az első és egyben hagyományos népzenei vetélkedőnket ezentúl megnyitom. Elkérem a zsűri elnökét, hogy a kezében lévő őszinte forró pákát eressze szélnek, hadd röpüljön a nézőközönség felé. A TMK kemény legények kórusát kérjük a mikrofon alá.

utcán hever. Zimmezummer, recepice, bum bum bum. Nem messze van ide pécel, hol a lécem, verik léccel. Zimmezummer, zimmezummer.

Most a raktáros következik ki, 2 év fizetetlen szabadság után, most már tényleges szabadlábon van.

0: kis sit, nem lesz gondom szénre, már bemegyek a télre. Sit, sit, sit galambom, egy kis sit.
1: Ozd azt mondja, hogy?
0: Egy kis malac, ref, ref, ref, majd letelik a ref, ref, ref. Fejem vágom a szomszédot, még egy hónap ref, ref, ref.
1: Jolánka következik a kerosztályról. Dalából is kivehetjük, hogy kovácsolt vagy kerítést szeretne.
2: Raktárosám, az én babám vasból van a falába. Talán ebből a...

0: A nyersháru raktár délceg reszortosát halljuk.
1: Szélés a zsuzsa, keskény a pártyá, nincs olyan legény, ki még csókolja. Garzon Pista még csókolt, az íros lett a kabát ujjá. Ez ám a legény.
0: Kulcsár néni, a balesetvédelmi előadó, szintén egy kesergőt ad elő. Ő volt az, ki minden balesetet el tudott hárítani, csak ezt az egyet nem.
2: Asszony lett a lányom, mikor kigyött a gyár, virág Jóska játék.

Az egységben a Jenő brigád vezetője, SOS Palkó, a kíváncsi művezető, ki gyufával nézett bele a benzines hordóba. A beosztottjai még utána énekelték sokáig.

that, dude.

Socialista brigád!

0: következő produkcióra hívjuk fel figyelmüket. A főmérnök és az igazgató énekel Gizikéről, a közös titkárnőjükről. Ők alakítják az üzemi bőrduda háromszöget. Hallgassuk meg őket.
1: Gizikének milyen a fele? A férjének marad az egy ötöde. Nem lehet az ember fából.
2: Örömünk be!
1: Kiugrunk a klotgatyából.
0: A két gyár összevont kórusa, a Jöjj vissza vándor kórus, ad elő ropogós dalokat. Ezzel zárjuk adásunkat, stb. Ha megengedik, én magam is hozzájárulok egy hangszer szólóval a dolog sikertelenségéhez.
2: Zakni bizony boka fixes, attól vagyok havi fixes.
3: Rapperos lány, a nagy maris, még a nadrágja is hamis.
4: Bálint bácsi kalapáca ráesett a kis titkára.
5: Azzal a nyolc ellenbivel meghúzta egy fegyelmivel.
1: Unca, unca, unca, unca, unca, unca, unca, unca, unca.
2: Hallottam egy történetről, 9. emeletről, Józsi bácsi bánatába leugrott a Flóriánba.

Ma este a Schöder Klubban Velicai Balázs, Csenki Attila és Felméri Péter. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Kőhalmi Zoltán. Jó szórakozást!

Jó estét kívánok! Köszönök mindenki nagy szeretettel, én Kőhalmi Zoltán vagyok. Most egy másik kék ingbe vagyok, ezt az internetes letöltőknek próbálom egy elkülöníteni, hogy ez a 2009 tavaszi kollekció. És külön üdvözlöm a Kult TV nézőit, a 170. ismétlést látják. És, hát nem mondom, hogy rossz nekünk az ismétlés, hát az a jó, hogy nem kell mindig bemenni külön a tévébe, hát ha már pénzt nem kapunk érte. És én így bemozgom a terem, de mondták, hogy ne csináljam, ne táncoljak a színpadon, pedig én tudnék nagyon jó Mick Jaggeresen, így ide is dolgoznék, meg oda is dolgoznék, így inkább csak ilyen Komár Lászlósan tudom így. De tudok még Travoltát helybe abban. Na jó vagyok. Travolta nevébe köszönöm. Nyakunkon van a húsvét, amikor zsírt kell lenni, és nincs de. Ez egy ilyen népszokás, hát nem kellene. Ez nálunk így van, hogy hungarikumokat eszünk. Ugye hungarikum az, amit csak mi gyártunk, és csak mi tudjuk elfogyasztani is. Mert a többi népnek vagy a belét kiégeti annyira csír, vagy hogy így ránéz, elhányja magát, vagy csak szimplán rákot okoz. Ez a három lehetőség van. Valami mind a három együtt, az az igazán hungarikum. Na most az a lényeg, mindjárt húsvét lesz, de nekem még mindig van tűlevél a lakásomba. Nem tudom, vannak egy sorstársak, szóval, hogy olyan helyeken van, tehát annyit mondanék, ahogy az 5. házassági évfordulón is találtam az öltönyömbe rist. Úgy a fenyőtű is olyan helyekről bukkon elő, ahol a fenyőfa bizonyítottan nem járt. Szóval, hogy vagy a fenyőtű egy olyan organizmus, ami magától mászik, tényleg étlen szomjan több métert megtesz, akár díszel a hátán is. Vagy a fenyőfa az, amikor így nem nézze oda, így pöckölgeti szét, hogy most bontják ide a könyvek mögé, még küldök egy kicsit. Most kiderült, talán többen is tőlem tudják meg, hogy kommunikálnak a fák egymással, tehát így stressz helyzetben vagy veszély esetén mondjuk ki akarnak vágni egy fát, akkor olyan anyagot küld a levegőbe, többieket figyelmezteti. Csak azok akkor olyan sokat már nem tudnak csinálni, szóval hogy se oda menni segíteni, se elmenekülni nem tudnak, csak így állok borrasztva idegesen, hogy ne, apám, ne csinálj! Ő mennyivel vastagabb, azt nézek, ő mennyivel vastagabb! És ha beszélgetnek a fák, én nem is akarom hallani, hogy miről. Szóval, hogy azért annál unalmasabb nem is lehet, hogy jön föl reggel a nap, és akkor hello. Hello, sziasztok, hello. Este voltatok valahol, nem? Sziasztok. Legnagyobb hír, hogy az éjjel kikapták mellőm a Pistit. Megszokta ebben 80 éve, de most már legalább látom anyámat. Ez beszélik a fák. No, a Csár Simonyi űrturista úgy gondolta, hogy másodszor is ment az űrbe. Szerintem ott hagyott valamit, ezt tudom elképzelni, hogy még a borotvája lebeg az űrállomáson azóta is. Azóta erre spórolt tényleg, szóval hogy nem tudom, hogy spórol, hogy most csak 4 napra megyek, vagy jó lesz a tavalyi szkafander, de úgy őt nem érinti meg a válság. Vagy az is, hogy diszidálni akar a bolygóról, ott kivárja, hogy mi történik, nem tudom. És hát ez nagyon gusztustalan lesz, ezt előre töltöttem egy jegyzőkönyvből, tehát hogy ezt elhatárolom magamtól. Hogy azt tudom, hogy tubusból lesznek az űrhajósok, de gyerekkorom óta gondolkodok azon, hogy mosnak fogat. Tehát, hogy azért ott a visszaköpés, gargalizálás, ahhoz kell a gravitáció is. És az, hogy egyszer hánysz bele a csapba. És lényegében 2 hét múlva is mindenki azt nézi. Köszönjük, kapitány! Köszönjük szépen! Nagyon régóta figyelem, hogy hogyan kapcsolják le a Gellért hegynek a dísz kivilágítását. Látom, nem vagyok egyedül ezzel a problémával. Mert hogy elvileg a Gellért hegy kivilágítása éjfélkor alszik ki, elvileg egy pillanatban a Budai Vára meg a Lánc hídda, de mégse egyszerre csinálja. Ezt nagyon régóta figyelem a sorrendet is. Na most, vagy az van, hogy egy egyszerű soros kapcsolás, tehát egy ilyen karácsonyfa izzóhoz tudnám hasonlítani, le van fektetve a drót, az így megy föl a hegybe, át a várba, át a hídon, aztán megint körbe, és ahogy megnyomja a gombot, később ér oda az áram, később alszik ki. Ez az egyik lehetőség. A másik sokkal valószínűbb, hogy van egy szoba, ahol van 3 kapcsoló, rá van írva hegy, híd,
meg vár. És akkor van egy munkatárs, annyi a dolga, figyelj, éjfélkor mégy haza, szemetet már összehúztad, ezeket kapcsoljad le, és akkor hol úgy kapcsolja, hogy megy kifele, hol így a két szélsőd, aztán a középsőd, és ezzel trükközik. Én meg ezt szívom évek óta is, hogy figyelem így a sorrendet. És azt kell látni, hogy borrasztóan menne már haza, tehát ezt régi tévés munkatársaktól tudom, hogy úgy megy a magyar himnusz a magyar televízióba, hogy elindítják ők éjfélkor, de melyik az a hülye, aki ott marad megvárni a végét. És ezért fölvették a magyar himnuszt visszafelé, ami a sátánizmus teljesen kimeríti. És azt játsszák le fordítva. Szóval nem tudom, értjük-e, amikor a végére a kazetta az elejére ér, és leállítja magát. Tehát amikor ott tart, hogy... Azt kell látni, az egész országnak így vigyázba kéne állni, meg futnak le a lépcsőházba, tényleg szaladnak már. Mikor ott tart, hogy már a nép a múltat jövő, ülnek a taxiba. Szóval ezt kell látni. Na most így van ezzel a Gellért-hegyes emberrel is. Lenyomja a kapcsolókat, megy fölül az éjszakai buszra. Nézd, azt mondja. Vazzeg, égi vagytam a Gellért-hegyen. Ami neked csak a kamerával fordulhat elő. Első felépünk Belicei Valázs lesz, aki olyan humorista, aki parodizál is, de nem szereti, azt mondják, hogy parodista, mert nagy ritkaság, hogy neki saját hangja is van. Fogadják nagy szeretettel Belicei Balázst.

0: Köszönöm szépen. Köszöntök mindenkit. Köszönöm Zoltánnak a konferanszt. Mindig eszembe jut egyszer, együtt léptünk fel egy tűzjátéknéző hajón a Lánc és az Erzsébet híd között. Ez konkrétan 2006. augusztus 20-án volt, tehát mondanám, hogy viharos sikerünk volt, de igazából a szélben szálló emberek látványa überelte mind az én Pető Iván paródiámat, mind Zoli történeteit. Mindenki, amikor már rohadt erős szél volt, már mindenki lemenekült a fedélzetről, Zoli még ott dohányzik. Mondom, normális vagy, meg akarsz halni, gyere már le! A második asztalnál nem röhögtek. Akkorban mondjuk amúgy is eléggé rám járt a rúd, én akkor még eléggé ilyen sovány voltam. És volt rá lehetőség, befizettem egy ingyenes orvosi vizsgálatra. A testzsír százalékomat kétszer mérték meg, annyira alacsony volt, azt hitték rossz a műszer. Rögtön a kezemben nyomtak, volt egy ilyen tiltott ételek listája, hogy azonnal kezdjem el azokat enni, és hát ott volt minden. Szalonna tejszínhabbal, disznósajból készült minyon, csülökfagyi. Lényegében egy lajcsi update programot írtak elő. A legsúlyosabb, mumps gyanúm volt. Orvos fölírta egy folyadékot, hogy gargalizálni kell vele, de figyeljek, nehogy lenyeljen, mert mérgező. Mondom, és ha mégis, ki kell hányni. Ez azért lényeges, mert ilyen esetekre van nekem otthon a 2006-os Tünde és Donatellácska naptár márciusa, ami hát életmentő lehet esetemben. Vagy lassan már a bulvár bármely szegmense. Nyáron voltak ezek a celeb esküvők. Sarka Kata mutatta, hogy az egyik körmét kristályokkal díszítették, hogy Hajdú Péter megismerje, melyikre kell húzni a gyűrűt. Egyszerűbb lett volna alkoholos filccel kis piros X. Ide húzzak, Peti! Meg volt ilyen szalagcím, magyar férje lesz Uma Thurmannek. Milyen lesz, már valakit úgy hívnak, Tóth Jánosné Uma Thurman. Amit sose felejtek el, volt ilyen címlapon öles betűkkel. Vajon miért szakított Andy Vajna és Dobó Kata? Lázasan lapozok, benne a válasz. Nem tudjuk! Most ezért vettem meg. Női magazinokba is beleszagolok néha. Kedvencem az Orvos válaszol rovat. Mit gondol, szülés után rögtön visszamehetek dolgozni? Persze, csak előbb zuhanyozzon le. Most hirdetési újságokat nézegetek, keresek lakást. Lassan már tudom dekódolni a hirdetéseket. Ha azt írják, csöndes, hangulatos, azt jelenti sötét, rohadt, kihalt. De a legdurvább, megyünk be az ingatlanossal a kapun, jön ki egy ilyen hajléktalan alkoholista. Mondom, itt ilyenek kibe járnak? Mondja, nem, ő a közös képviselő. Most volt, hogy egy ananász konzervben valaki döglött gekkót talált. Nem nyereményjáték kapcsán, hogy minden 20-ba elrejtettünk egyet, nyerél egy robogót, hanem úgy, mint nemrég volt, hogy skorpió volt a kivis dobozban, meg egérláb uborkák közt. Tehát most már nem csak ilyenek lesznek ráírva, hogy E412, rá lesz írva, nyomokban sündisznót tartalmaz. Legjobbak egyébként az utcai feliratok. Például sok helyen látom, non-stop szolárium. Az mire jó, hogy hajnal 4-kor arra riasz, ú, de sápat vagyok, vazzeg! Hát leugrok az éjjel-nappaliba! Hajnal 4-kor ott hogy kell köszönni? Jó éjszakát? Már nem. Jó reggelt? Még nem. Sanyi haverom ezt is tudta. Hajnal 4-kor úgy kell köszönni a szoliban, hogy hello. Minden tud. Meg sok helyen látom kiírva, ruhaklinika. Ez milyen lehet? Most hoztak be egy otthonkát. Felhasadt a varrásnál. Szigereztűt kérek. Fonalerősség. Szabad a kettes varró. Tovább hasadt, elveszítjük. Amit végképp nem értek, mikor híradóban van mindig ez a műholdas kapcsolás, a szellő mondja, hogy Szervusz, Andrea, hallasz-e, és mit lehet tudni az eltűnt hajóról?
1: Szervusz, István, nem hallak, a hajó pedig megkerült. Hát.
2: Legfrissebb híreink következnek. Kis hián halálos kimenetelű baleset történt, helyszíni tudósítónk Szabó Zoltán. Jó estét, kis hián az egész falu gyászol. A polgármester gyásznappá nyilvánította a kis hián ezt a napot, az esetet még vizsgálják. Szabó Zoltán, RTL Klub, kis híja.
3: Múltkor meg odakapcsolok a Duna TV-re, beleszaladtam ilyen külföldieknek készült magyar nyelvleckébe. Azt hittem sorozat. Hogy vagy? Viszont látásra. Hát mondom, ez szarabb, mint a Barátok közt. Nem az én első angol könyvemben voltak ilyen gyakorlatok. Is this a bag? No, it's a chair. Meg ez egy asztal? Nem, ő Susan. Egyébként kitaláltam, hogy ha lefordítanám angolra a János Vitézt, hogy lenne az, hogy Kukorica Jancsi. Popcorn Johnny. Búcsú gondolat, csak így a gazdasági válságra. Volt ez a társas játék, a gazdálkodj okosan. Abba voltak szerencsekártyák. Emlékszünk? Rendszeresen tisztálkodsz, jutalomból kétszer dobhatsz. Ez tényleg szerencsésebb, mint a büdös vagy, mint a szar egy körből kimaradsz. De olyan milyen lenne egy gazdálkodj okosan 2009-es változat? A startmezőről elevadossággal indulsz, és akkor ilyen szerencsekártyák. Azt hitted, hogy akció van az otthonban, de nem. Fizes 2000 forintot. A lakásmafia áldozata lettél. Add át lakásodat a melletted ülő játékosnak. Mai szerencsekártya lehetne. Mercedes 600 típusú gépkocsiddal zebrán parkoltál. Társait két körből kimaradnak. És a mai utolsó. Négyes metróval akartál utazni, 70 körből kimaradsz. Hát meglátjuk, hogy alakul. Köszönöm szépen.
4: Köszönjük szépen!